0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kevés költőnket fűzték bensőségesebb szálak Budapesthez, mint Kosztolányi Dezső. A szabadkai születésű költő 1903-ban az egyetem őszi szemeszterének indulásakor költözött fel Budapestre. Eleinte Pest hatalmas és idegen volt számára, nem is igazán találta a helyét. De fél év elteltével lassan felfedezte, mit is jelent egy fővárosban élni, ahol minden pillanatban történik valami érdekes. Józsefvárosi diákszállókon és hónapos szobákban, kis albérletekben lakott, lehetőleg közel az egyetemtéri belvárosi bölcsészkarhoz. Ennek a korszaknak állít emléket az Üllői úti fák című verse is, melyet 1906-ban írt, amikor az Üllői út 21 szám alatt lakott. A házon emléktábla őrzi a vers születésének körülményeit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A Párizs

0: A Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszint emeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az Óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroác szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Sok a sérültje az M3-ason történt balesetnek. Készül a víz alatti gát a Dunán-Paksnál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a jármű alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 2 80 méteres bárkának köszönhető, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márka Tisza pártalelnöke. Azt írta, hogy a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Országszerte napos idő lesz, eső nem várható, legfeljebb estétől az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Sok a sérültje az M3-ason történt balesetnek. Készül a víz alatti gát a Dunán-Paksnál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a jármű alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 2-80 méteres bárkának köszönhető, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márka Tisza pártalelnöke. Azt írta, hogy a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet. Országszerte napos idő lesz, eső nem várható, legfeljebb estétől az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Petőfi híd budai hídfő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Lekerülnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és szó lesz arról is, hogy kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Az országgyűlés a Tiszapárt köztársasági elnök jelöltjét, Baka András jogtudóst választotta meg Magyarország következő köztársasági elnökének. Az új államfő a megválasztását követően esküdtett az alaptörvény betartására és betartatására. Baka András 1952-ben született Budapesten, 1978-ban diplomázott az ELTE állam és jogtudományi karán, 1989-ig alkotmányjogi kutatásokat folytatott a Magyar Tudományos Akadémián. 1991 és 2008 között a Strasbourgi Emberi Jogok Európa Bírósága első magyar bírája. 2008 és 2009 között a Fővárosi Ítélőtábla elnöki bírája, 2009 és 2011 között idő előtti elmozdításáig a legfelsőbb bíróság elnöke, később a Kúria Tanács vezető bírája. Az alaptörvény 11. cikk 6 bekezdésének megfelelően a korábbi köztársasági elnök megbízatásának idő előtti megszüntetése esetén a köztársasági elnök megválasztása után 8 nappal lép hivatalba, ennek értelmében Baka András 2026. augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladatait és hatásköreit. Nem csak a téli hidegben, de a nyári rendkívüli hőségben is oda kell figyelni a hajléktalan emberekre. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, ez ugyanolyan megterhelő időszak bizonyos szempontból a hajléktalan emberek számára, mint a téli hideg, csak másfajta terhelés éri őket, de különösen a közterületen élők minden változásnak, minden hőhullámnak ki vannak téve. A nappali ellátást nyújtó intézményekben valamivel többen mennek be, 10-20%-kal vannak városok, ahol ennél nagyobb arányban is megnőtt a létszám. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a hajléktalanok számára a hőségben a legnagyobb kihívás a kiszáradás veszélye.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Petőfi híd budai híd fő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Kínai voksserpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon. A 28 cm átmérőjű termék tapadásgátló bevonata a használat során leválik, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a honlapjukon megjelölt edényből, azt a továbbiakban ne használja. A közlemény szerint az Európai Unió

0: élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a hatósági ellenőrzésnél a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőről megállapították, hogy annak tapadáskátló bevonata a használat során leválik, így annak részecskéi bekerülhetnek az élelmiszerekbe. A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a magyarországi Teddy üzletbe is érkezett. A Teddy Áru Kereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött voksserpenyők további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az ügyben érintett 2026. január 9 és július 20-a között értékesített voksserpenyőket a 3300 forint vételár visszatérítése ellenében visszaveszik, vagy a vásárló egy másik termékre cserélheti ebben az összegben bármelyik üzletben. A 2026-os balatoni főszezon első hónapjának adatai egyértelműen jelzik a közösségi közlekedés, ezen belül pedig a vasút növekvő vonzerejét a tópartra utazók körében. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tavaly is közlekedő, idén ismét elindított helyi egyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vitézy Dávid szerint az utasok különösen kedvelték a jégmadár és a csabai tekergő express vonatokat. Az utasforgalom növekedésében jelentős szerepet játszottak az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok. A Dunakanyar és Fonyód közötti Jégmadár Express utasforgalma 22%-kal, míg a Békés-Csaba-Szolnok-Balatonfüred-Tapolca közti csabai tekergőjé közel 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. Stabil növekedést mutattak továbbá a fővárost az északi parttal összekötő Kék Hullám Intercity-k 7%-os, valamint a Budapest és a déli part közötti Tópart Express vonatok 4%-os emelkedéssel. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon. A miniszter elmondása szerint a fedélzeti vendéglátás is népszerű a nyári szezonban. A tavalyi főszezonhoz képest a Balaton Intercity vonatokon 11%-kal, a Kék Hullám Intercity-ken pedig 44%-kal nőtt a vásárlás. Vitézy Dávid arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétvégén a hőség miatt várhatóan sokan utaznak majd vonattal a Balatonra, így nekik érdemes előre megváltani a menet és helyjegyeket, mert a szabad ülőhelyek gyorsan elfogyhatnak.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Lekerülnek a járdáról a kerékpársávok a József körút egy szakaszán, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelöl a városvezetés, így reményeik szerint megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését, írt a Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester posztja szerint jelenleg is dolgoznak a nagykörút átfogó 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Kifejtette, hogy a József körút egy szakaszán most olyan változásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez. Megjegyezte, a mostani átalakítás egy fontos teszt is, kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a nagykörút teljes megújításának alapját jelentik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a fejlesztés a Rail Locata Európai Uniós projekt finanszírozásával a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósulhat meg. Megszólalt a fővárosi vízművek, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, köszönhetően a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastrukturális fejlesztéseknek. Bár a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik, derült ki abból a videóból, amelyben a fővárosi vízművek vezérigazgatója ismerteti a Budapest vízellátásának technikai hátterét. A Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videón Csörnyei Géza kifejtette, hogy a folyó alatt egy hatalmas, helyenként 40-60 méter mély kavicsréteg húzódik, amelyet a Duna az Alpokból hordott le, és amelyből többek között a Szentendrei sziget, a Margit sziget és a Csepel sziget is felépül. Ez a föld alatti kavicsmeder, amelyet a szakértő láthatatlan folyóként jellemez, a felszíni vízzel párhuzamosan, míg a Duna rendkívül alacsony vízállása esetén is hatalmas mennyiségű vizet szállít. A fővárosi vízművek ezt a parti szűrésű vízbázist használja a lakossági ellátás biztosítására. Ez a kavicságy egy óriási tározót jelent, amelyben sok köbkilométernyi víz halmozódott fel, így a látható szint alatt még jóval mélyebb és komolyabb tartalékaink is vannak, mutatott rá a szakember. A stabil ellátást a kedvező természeti adottságok mellett a tudatos fejlesztések is garantálják. A fővárosi hálózat folyamatosan ellenőrzött és jól karban tartott, a 2020-as évek elején pedig egy Európai Uniós projekt keretében 60 kutat teljesen felújítottak. Ez a beruházás a szakember szerint a jelenleg száraz, alacsony vízállású időszakban kulcsfontosságú biztonsági tartalékként szolgál Budapest számára.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvény módosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták a forgalmat Mezőkeresztesnél, leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudás átadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek. Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.
0: Az MTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, megújulhatnak az ivóvízhálózatok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy melyek a világ legjobb városai távmunkához.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kiderült, melyek a világ legjobb városai távmunkához. A negyedik alkalommal megjelenő lista korábbi kiadásában Barcelona, Budapest és Tokió végzett az első helyen, míg 2026-ban Bangkok állt a rangsor élére. A rangsor második helyén Tokió, a harmadikon Barcelona végzett, míg Budapest továbbra is a világ 10 legjobb desztinációja között szerepel. Úti könyvértékelés, utazási katalógusok alapján készült a lista. Az évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik utazás közben is dolgoznak. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a szélessávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhető. A legfrissebb kutatás szerint a hely független munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatérhálózat is erősíti, mindeközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Egyébként a kutatás szerint a munkavállalók fele már olyan vállalatnál dolgozik, amely támogatja a rugalmas munkavégzést. A válaszadók 90%-a szerint ez javította a munka és a magánélet egyensúlyát, míg 80%-uk produktívabbnak érzi magát. Sőt, a karrierdöntéseket is egyre inkább befolyásolja, 10-ből 8 válaszadó szerint vonzóbbá tesz egy állásajánlatot, 62% pedig akár munkahelyet is váltana kedvezőbb work from anywhere feltételekért. A megfelelő úti cél kiválasztásakor a rugalmas munkaterek elérhetősége is fontos szempont volt. A megkérdezettek 38%-a ezt is figyelembe veszi.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölt egy gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. 645 milliárd forinttal emelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A magyar állam az Európai Bizottság jóváhagyásával az uniós helyreállítási és reziliencia építési eszközforrásaiból hajtotta végre a tőkeemelést. A következő években 51 milliárd forintból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László közösségi oldalán azt írta, hogy a fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt Kairóban a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid beszámolója szerint a megbeszélés célja az volt, hogy megtalálják azt a jövőképet és kiutat, amely nem csak az egyiptomi utasoknak jó, hanem összhangban van a magyar adófizetők érdekeivel is.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Sötétbe borult a Lánchíd és leálltak a szökőkutak, a rendkívüli hőség, a tartós csapadékhiány és az ezek nyomán kialakult energia- és vízellátási helyzet miatt látványos korlátozások léptek életbe Budapesten. Augusztus 2-ától több mint 300 épület és híd, köztük a Budai Vár és a Lánchíd maradt díszkivilágítás nélkül, a főkert pedig mind a 40 általa kezelt szökőkutat és mesterséges vízesést leállította. Közben azon dolgoznak, hogy a fogyasztás csökkentése mellett a legértékesebb növényállományt megmentsék. Az esti órákban összesen mintegy 10 000 lámpatestet kapcsolnak le. A főváros közlése szerint a díszkivilágítás szünet eltetésével a legnagyobb esti terhelés időszakában várhatóan 1,3 megawatttal csökken Budapest villamos energia igénye. Fontos, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti. Budapest közvilágítása, vagyis az utcák, utak, járdák és közlekedési területek biztonságos megvilágítása továbbra is a megszokott rend szerint működik. Azt egyelőre nem közölték, hogy meddig marad kikapcsolva Budapest díszkivilágítása. Egy forró augusztusi időszakban a kertek és a parkok öntözése akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti, ezt a jelenlegi helyzetben jelentősen csökkenteni kell. A főkert által kezelt zöld felületek becsült értéke ugyanakkor megközelíti a 400 milliárd forintot, az elvesztett növényállomány pótlása pedig nem csak hatalmas összeget, hanem éveket vagy akár évtizedeket is igényelne. A főkert azt javasolja, hogy az öntözésnél elsősorban az ültetéstől számított 5 éves korig, azaz a fiatal fákat védjék. Utánuk a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások következnek, a könnyebben regenerálódó gyep fenntartása azonban most nem elsődleges. A cél nem az, hogy minden zöld maradjon, hanem az, hogy a legértékesebb növényállomány túlélje az aszályos időszakot. A víz megtartását talajtakarással is segítik, erre kaszálék, faapríték, széna vagy mulcs is alkalmas. A takarás csökkenti a párolgást, és a túlmelegedéstől is védi a talajt. Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése. Budapest főépítésze jóváhagyta a speciál terv gyaloghíd koncepcióját Buda és az Óbudai sziget között, a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. Az akadálymentes, lifttel és kerékpárral, tolósínekkel felszerelt gyalogos híd a hív, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszkivilágítással ellátott átkelő az Árpád híd, a K híd és a H híd után a sziget negyedik, de a legelső gyalogosok számára tervezett hídja lesz. A beruházó több mint 7 éve kezdeményezte a 138 méter hosszú, 3,5 méter széles átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után kapott zöld utat. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. 12-en haltak meg a súlyos buszbalesetben az M3-ason. Sárkány Zalán és Márton Rihárd is ezüstöt nyert tegnap a párizsi úszó EB-n. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán, letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Csak nem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros Szíj autópálya konceszor MKI FZRT esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére még 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ezüstérmet szereztek a magyarok tegnap a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte második érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Rihárd is, ő 200 méter pillangón lett második. Idejével egyéni csúcsot döntött. A 2026-os úszó Európa-bajnokság mai zárónapján a délelőtti előfutamokban egyéni és váltószámokban is van magyar érdekeltség. Az esti döntőkben pedig biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Jóváhagyta a vényköteles gyógyszerek áfamentességét a parlament, módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, és beszámolok arról is, hogy októberben kell benyújtania a költségvetésről szóló javaslatot a kormánynak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha az utolsó biztonsági vizsgálat is sikeres lesz a magyarországi szakaszon. Erről tárgyalt Szabadkán a magyar és a szerb közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. A benzinára a korábbi védett ár alá csökkent, írta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzésében kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van, így szerinte a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon csütörtökön a 95-ös benzin átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba került. A honlapon azt közölték, hogy tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Zrínyi Nonprofit Kft. Egyes korábbi szerződései miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, a társaság átvilágítása során több a Longyearbyen Kft.-vel kötött megállapodás teljesítésével kapcsolatban kérdések vetődtek fel. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó- és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyek összesen több mint 800 millió forintba kerültek. Már látható eredménye van a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedéseknek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a villamos és metró közlekedés energiatakarékos üzemmódjával naponta 12-15 megawattóra villamos energiát takarítanak meg. A fővárosi vízművek az elmúlt napokban átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. A főpolgármester hangsúlyozta, a takarékossági lépések mellett a fővárosi szolgáltatások továbbra is biztonságosan működnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Összehangolt akciósorozatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, amely a főváros közbiztonságát és tisztaságát erősíti. A BKK közlése szerint augusztus 6-án, csütörtökön, a Batthyány téren és annak környékén folytatott összehangolt a tisztaságot és közbiztonságot érintő akciósorozatot. Ennek részeként koncentrált takarítást, fokozott helyszíni jelenlétet és komplex járat ellenőrzést tartottak. Azt írják, az akció során, amely 3 napon át tartott, több szervezet összehangolt munkájával járult hozzá a Batthyány tér és környezetének megtisztításához, valamint a közrend és az utasbiztonság erősítéséhez. A budapesti rendőrfőkapitánysága megszokottnál erősebb rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen, valamint a környéken. A BKK a csomópontot érintő járatokon a szolgáltatás színvonalát is ellenőrizte, különös tekintettel a járművek tisztaságára. A Menhely Alapítvány diszpécser szolgálata is bekapcsolódott az akcióba, szükség esetén az utcai gondozó szolgálat közreműködésével segítséget és elhelyezést biztosított a rászorulóknak. A BKK hangsúlyozta, hogy 2021 óta kezdeményezik a rendszeres takarítások mellett a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli koncentrált nagy takarítását, valamint az összehangolt ellenőrzését. Idén már a Boráros téren és a Kálvin téren, a Népligetnél, a Köki térségében, Újpest városkapunál, az Őrs vezér terén, a Göncz-Árpád városközpontban, valamint a pályaudvaroknál és a vasútállomásoknál is zajlott hasonló akció. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt, közölte az első fél éves adásvételi adatai alapján a Dunahaus. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A közlemény idézte Szegő Pétert, a Dunahaus vezető elemzőjét, aki elmondta, az agglomeráció felé forduló kereslet nem új, de a drágább ingatlanok piacán most még feltűnőbb a trend.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Elfogadta a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről szóló indítványt az országgyűlés. A parlament egyetértett azzal, hogy a legfőbb ügyész lemondási ideje augusztus 25-én ér véget. Októberben kell benyújtania a költségvetésről szóló javaslatot a kormánynak, így döntött az országgyűlés. A tervezéssel összefüggő információk és követelmények közzétételi kötelezettségi határideje is későbbre, augusztus 31-ére tolódik. A korábban tervezett 14%-nál kisebb, 10% alatti minimálbér emelés lehet jövőre, mondta az RTL híradónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Perlusz László hozzátette, a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény és az alacsonyabb infláció miatt nem indokolt a tervezett mértékű emelés. Jóváhagyta a vényköteles gyógyszerek áfamentességét az országgyűlés. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés szeptember 1-én lép hatályba. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. A többi között eltörölték a szabad sztrájkjogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Megszavazta az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítását a parlament. A korábbi vitában elhangzott, a kezdeményezés célja egy egységes, pártpolitikától mentes kamara létrehozása, amelyik tényleges segítséget nyújt a tagjainak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházások közül 114 projekt 58,1 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon. Megszüntette az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínének kijelöléséhez kapcsolódó miniszteri jogkört a parlament. A kormány által kezdeményezett módosítás indoklása szerint az engedélyezési rendszer objektívan, hatósági alapokon működik majd, érvényesítve a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási garanciákat. Október 1-től az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, döntött az országgyűlés. A TEK önállósága ezzel megszűnik, de a nevét megőrzi. Jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. 4 városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 12 ember vesztette életét és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a 2 sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Fehér Ildikó, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesét, a Strobl évad vezetőjét. Szervusz, örülök, hogy jöttél!
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Különleges jubileumot ünnepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Strobl 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész alakja előtt. Ugye itt két nagy jubileum is kapcsolódik ehhez.
2: Valóban, tehát Strobl Alajos a magyarországi szobrászat történet egyik legnagyobb alakjáról van szó, akinek a kétszeres jubileuma van, születésének a 170. illetve halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük idén.
1: És hogyan emlékeztek meg róla? Hát ez egy teljes évadot ölel fel.
2: Többféle eseményt szervez a Képzőművészeti Egyetem. Talán a legjelentősebb, vagy a legkiemelkedőbb az a kiállítás lesz az Andrássy úti főépületünkben nyáron, amely mind a Barcsai teremben, mind az aulában látható lesz majd. Tervezünk emléktáblát elhelyezni a mester szülőházának a falán. Ez a mai Szlovákia területén Liptóújváron található. Szervezünk tudományos konferenciát Magyarországon, tehát a Képzőművészeti Egyetemen, illetve részt veszünk egy liptóújvári galériának a konferenciáján, valamint tervezésben van két kötet is, az egyik az egy tanulmánykötet, a másik pedig egy publikálatlan fotókat tartalmazó fotóalbum.
1: Amikor a Strobl 170 jubileumi év arculatát, programját próbáltatok meg összeállítani, akkor hová helyeztétek a fókuszt?
2: Szeretnénk azt bemutatni, hogy egy olyan szobrászról van szó, akinek egyrészt a hatása máig jelen van, tehát egyszerűen csak a szobrászat oktatását, hogyha a figyelembe vesszük. Másrészt pedig szeretnénk azt kiemelni, azt hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a Budapest, a főváros mai arculatát nagyon-nagyon erősen befolyásolják az ő munkái. Tehát, hogyha sétálunk a városban, akkor a tereken, a várban, a fontosabb csomópontokon az ő munkáival találkozhatunk, és néha ez már azért elsikkad, néha nem is gondolunk erre, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes erre felhívni a figyelmet.
1: Hát a főváros egyik legmeghatározóbb szobrászművészéről van szó.
2: Valóban, tehát olyan köztéri szobrai vannak, mint például a várban, ugye a Mátyás kút, a Jókai szobor, vagy az Arany János szobor, lehetne tényleg sorolni sorra a munkákat, hiszen a századforduló környéki évtizedekben ő volt a legfoglalkoztatottabb magyar szobrászművész, illetve a köztéri szobrain kívül nagyon sok portrészobrot készített, tehát a korának a legfontosabb politikusai, híres emberei, celebei, hogyha így lehet fogalmazni, azok mind-mind megfordultak az ő epreskerti műtermében.
1: A köztéri szobor és a portré egészen más világot képvisel, nem?
2: Nyilvánvaló, igen, egészen más megfogalmazás, más igény, más szempontok szerint készül el természetesen, igen.
1: Melyik volt az ő életének a meghatározóbb szelete? A portré, vagy pedig a köztéri szobor?
2: Nem gondolnám, hogy ezt el lehet választani, mert a nagy hivatalos megrendelések hozták magukkal lényegében a portrékat. Ezeknek a portréknak jó néhány része nincs is meg, vagy nem mindegyik maradt meg, viszont a köztéri szobrai, azok pedig máig lényegében a legtöbb turistának a fényképezőgépén vagy a telefonján ott vannak, akár csak például a Halászbástya mellett, ugye a Szent István szobor, és lehetne még sorolni tovább.
1: Strobl Alajost az epreskerti várúrnak is nevezik, úgyhogy mindenképpen kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez sok szálon, hiszen tanított is ott, nem sokára rátérünk az ő életére is, és hát természetesen szó lesz arról is részletesen, hogy mi mindennel várjátok a közönséget a Strobl évad keretén belül.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Strobl Alajos, az Epreskerti várúr, ugye ezt így sokan hallottuk, de hát ebből következik, hogy az ő életének a fő központja volt az Epreskert. De milyen értelemben?
2: Hát Liptóújváron született, ugye a mai Szlovákia területén, Bécsben tanult, onnan érkezett meg Budapestre, és az első jelentősebb munkája volt az operaháznak a homlokzatára készített 2, illetve 4 szobor, hogyha a 2 szfinxet is számoljuk, ugye a lábazatnál. Ehhez egy érdekes történet is fűződik, ugye műtermében, ami akkor az Andrássy úti mai régi zene akadémia épülete volt, akkor az volt ott volt a műterme, rendszeresen ugye modellt ült neki Liszt Ferenc, és amikor elkészült a 2 Liszt és Erkel ülőszobra, akkor Liszt csak annyi megjegyzést tett, hogy Strobl úgy tett oda bennünket, mint 2 portást az opera homlokzatára.
1: Ez nagyon jó. Egyébként arról lehet tudni, hogy ő hogy dolgozott? Milyen koncepció mentén? Vagy van-e valami egyéni alkotási módszere?
2: Modell után dolgozott természetesen, tehát például nem fotó alapján, ami szintén benne van ugye a szobrászgyakorlatban. A műterme nagyon hamar aztán az Epreskertbe alakult ki, tehát a régi zeneakadémia után. Egyébként az az épület, abban az épületben volt a műterme, amely ma a szobrásztanszéknek ad otthon. Tehát ez egy fajta, hogy úgy mondjam, szellemi kontinuitást is jelent, tehát modell után alkotott. Szerencsére elég sok archív fotó maradt fenn az ő szobrászati tevékenységéről, tehát munka közben a felesége fotózta egyébként, ahogy a modelleket beállítja, kezükbe ad esetleg valamilyen tárgyat, és ezeknek az archív fotóknak a nagyon nagy része, ez szerencsére fenn is maradt, a család tulajdonában. És az évad keretében ezeknek a fotóknak egy nagy részét szeretnénk majd publikálni, mert elképesztő érdekesek, izgalmasak. Például Márkus Emília, aki ugye a Szőke Ciklon, a kor ünnepelt színésznője volt, ő is modellt ült neki, fennmaradtak a fotók róla, csak hát az már sajnos egy tragédia, hogy nem maradt fenn ez a szobor. Tehát, hogyha a módszereket nézzük, hogy hogyan alkotott, általában először gipszben formázta meg a portrét, és utána bronzban ezeket kiöntötte.
1: Miben rejlett az ő nagysága?
2: Nagyon könnyen megkapta, meg tudta fogni, megragadta az egyéniséget. Tehát azt, hogy hogyan, milyen módon tudja megmutatni az ábrázolt személynek a tulajdonságait. Ez, ami lényegében ugye egy porti szobornál, egy büsznél az azért alap fontosságú. Részletgazdag, de mégsem az a nagyon-nagyon precíz, aprólékos, szinte zavarbejtő részletgazdag, hanem a fontos nagy formákat mutatja meg. A portékat illetően, a köztéri szobrokat illetően, meg hát mindenképpen a monumentalitás. Tehát én azt gondolom, az óriási dolog, és ez valahol a mesterségbeli tudásnak egy nagyon fontos mutatója, hogy lehet úgy megalkotni egy figurát, hogy felismerhető legyen, átadja annak a személyiségét, annak az egyéniségnek, de ugyanakkor mégsem az aprólékos formákat mutassa csak meg, vagy ne az apró részletgazdag dolgokat lássa a szemlélő, hanem méltósága legyen a szobornak.
1: És ezt a képességet, mert ez talán az, ezt ő hozta magával, vagy fejlesztette, szóval, hogy ez honnan ered, mert valamennyire misztériumnak tűnik.
2: Hát, hogy honnan ered, hát nem könnyű kérdés. Tehát azt megfogalmazni, hogy egy tehetség az honnan ered. Hát szokták azt mondani nyilván, hogy ahogyan megszületik. Tehát kvázi, hogy nyilván hozza magával talán. Azt, hogyha elkezdjük vizsgálni, akkor tudjuk azt, hogy gyerekkorában már felfigyeltek a szülők arra, hogy nagyon szépen rajzolt, szépen formázott meg dolgokat, és ennek a következménye az, hogy Bécsbe adták, a Bécsi Akadémiára adták őt be, vagy iratták be tanulni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott megtanulta a mesterségnek az alapfogásait, a legfontosabb dolgokat, és utána, amikor Budapestre érkezett, akkor viszont tényleg volt lehetősége arra, hogy ezt a tehetséget kamatoztassa, bemutathassa, tehát kapott komoly megbízatásokat. Tehát Ybl egyből felfigyelt rá, Ybl Miklós, és ő kérte fel például az korábban említett opera homologzatára a készült szobroknak az elkészítésére.
1: Mégis ezt a látásmódot, ezt honnan hozta magával? Ezt tanulta akár Bécsben, vagy Budapesten, vagy egyszerűen, hát ő ilyen volt, ő ezt tudta?
2: Ez a látásmód kérdés, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, mert Ströbl ugye a századforduló környékén fejlődött az ő tudása, és vagy alakult ki a tudása, és ugye 1926-ban halt meg. És avval együtt, hogy ezek az évtizedek, tehát a századforduló 10-20-as évei az európai művészet történetben tényleg a modern, az absztrakt szobrászatnak az időszaka. Érdekes az, hogy ez őt annyira azért nem érintette meg. Tehát úgy szoktunk fogalmazni, hogy sokkal inkább volt Mátyás király udvarában egy alkotó, egy művész, egy mesterember, mint sem saját korának a legmodernebb szellemi irányzatoknak a képviselője. Ez, én azt gondolom, nem csak a munkáiban, a szobraiban jelenik meg, hanem ahogy a felvezetőben is mondtad, hogy ő volt az Epreskerti várúr. Tehát a 10-20-as években hogy lehet valaki Magyarországon ugye várúr, főleg Budapesten? Hát úgy, hogy ő, amikor az Epreskertben lovon elhagyta a műtermet, akkor a portásnak meghagyta, hogy trombitálnia kell, amikor ő kilép a kapun, és visszaérkezik, és különböző ünnepségeket rendezett, szervezett, amikor ő reneszánsz és középkori jelmezeket öltött magára, és nyilvánvaló, hogy ez a múltba fordulás, ez az érdeklődés, nem csak érdeklődés, hanem tényleg ez a múlt felé fordulás, ez azt gondolom, hogy tökéletesen kapcsolódik azokhoz a történelmi szoborcsoportjaihoz, aminek ugye a legszebb példája például a Mátyás kút a Budai Várban.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Ströbl évad vezetője. Ströbl 170 jubileumi évet ünnepeltek, amely egy teljes évadot vesz igénybe, hát több különböző programmal. Megmaradt a fülemben, hogy Liptóújváron született Ströbl Alajos, és hát nem tudom, hogy vajon milyen kapcsolat fűzte őt a későbbiekben a szülőhelyéhez.
2: Az, hogy ő ezt mennyire fontosnak tartotta a származását, az jelzi az is, hogy fölvette előnévként a szülőfalujának, vagy szülőtelepülésének a nevét, tehát ő úgy nevezte magát, hogy Liptóújvári Ströbl Alajos. Nyaranta visszatért a falujába, tehát amikor az Epreskertben évközben alkotott, dolgozott, készítette a szobrait, nyaranta visszatért szülőfalujába, és azt az épületet, ahol született, azt egy Mátyás korabeli, hát neoreneszánsz, vagy valamilyen romantikus épületté alakította.
1: És az úgy is maradt?
2: Igen, ez részben átesett némi változtatáson, de gyakorlatilag a Ströbl korabeli formáját azt megőrizte, és ez az az épület, amire szeretnénk majd decemberben, amikor a mester halálának a centenáriuma van december 21-én, akkor szeretnénk itt egy emléktáblát elhelyezni.

0: asztalt, oda tettek persejt. Van ott egy kutyus is mellette, azt hiszem egy koronáért meg lehetett simogatni, az ki is van írva, és Donatellónak egy büsztje, egy gyermek büsztje van még oda kirakva, ami számomra művészettörténészként valahogy ez a művészet győzelme és a szobrászat erejét mutatja meg leginkább, tehát a szobrászatban, művészetbe vetett hitét.
1: Azt, hogy nehéz időkben is, és érdemes alkotni, érdemes fennmaradni.
0: Nehéz időkben is, illetve Donatellónak, aki ugye valahogy a szobrászat, egyáltalán a művészetnek a szimbóluma is, a reneszánsz művészetnek a szimbóluma, annak a kornak, ami számára mindig nagyon-nagyon fontos volt, ennek a legyőzhetetlenségét. Tehát, hogy a művészet az örök, a művészet az itt van, és semmilyen háború, semmilyen dráma, tragédia nem törheti ezt ketté.
1: Hát ugyanakkor Strobl Alajos jótékonysága és az emberek felé fordulása is megnyilvánul ebben a gesztusban.
0: Nyilvánvalóan igen. Tehát tudjuk azt, hogy például gyűjtést szervezett a tanítványai számára is, és segítette őket, úgyhogy ez ebben is megnyilvánul, igen.
1: Uh-huh. És milyen volt az ő kapcsolata a többi művésszel, a művésztársaival?
0: Hát az Epreskert az a szobrászatnak volt lényegében ekkora a központja, és ez a mesteriskola volt gyakorlatilag, ez a szobrász mesteriskola, amit ő megalapított, és ebben az időben ugye a Képzőművészeti Egyetem jogelődje, ez a Képzőművészeti Főiskola, aminek az elődje az az intézmény, amiről most itt beszélünk, ugye a Bencz úr mesteriskolából megalapulva, ugye több festő is dolgozott itt ebben az időben.
1: Barátságos ember volt? Az ő személyiségéről mit lehet tudni?
0: Szerették, nagyon-nagyon szerették, és a szobrászok, festők is jártak az Epreskertben, egy nagyon jó hangulat alakulhatott ott ki. Például tudjuk azt, hogy a 1890-es években volt egy nagyon nagy, hát hogyha így fogalmazhatok, egy ünnepség, egy jelmezbál, amit a Műcsarnokban rendeztek, az volt a címe, hogy Út a halhatatlanság forrásához. És ő, Strobl, ekkor egy hatalmas nagy pegazust készített, ez egy efemer anyagból készült alkotás lehetett, és Munkácsitól kezdve Locz Károly és sokan mások, Bencz úr szobrait helyezte el rajta, mint egy ugye mutat, vagy a halhatatlanság forrása az, aminhez ők indulnak, vagy amire ők ugye ráléptek, részei ennek a halhatatlanságnak, és tulajdonképpen a korabeli magyar művészetnek volt ez a megdicsőülése, és egyúttal egy tiszteletadás a kortársaknak, nem csak a szobrászoknak, hanem a festőknek is.
1: Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese a vendégem.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Az Epreskertben található a kávária. Én ha jól tudom, akkor ehhez is bőven van kapcsolódása a Strobl Alajosnak.
2: Nagyon büszkék vagyunk erre a káváriára, és aki már járt az Epreskertben, vagy akár kívülről, ugye az Epreskerten kívül a kerítésen keresztül is meg lehet ezt csodálni, hiszen egy elég nagyméretű épületről van szó, egy centrális szerkezetű épületről. Ez is, hogy ez egyáltalán ott van, meg lett mentve, az valóban Strobl-nak köszönhető. Ez egy barokkori kávária, amit valamikor a 19. század második felében el akartak bontani. Eredetileg ez a mindenki által ismert 8. kerületi Kálvária téren állt, és egykor a korabeli polgármester úgy döntött, hogy ez már nem szükséges, hogy ott a várost díszítse, el akarták bontani és megsemmisíteni, és ekkor Strobl jelezte, hogy nem, ne dobják ki, hanem hogy ő azt kéri. És akkor lényegében elemekre bontották, bevallom, én magam sem értem, hogy ezt 19. századi eszközökkel ezt hogyan oldották meg, de megoldották, és az Epreskert bevitték, ott felállították, és máig egy olyan épületelem, ami meghatározza a kertnek a hangulatát. Egyébként szakrális célra is használják időnként, de kiállított térként is működik, mert a földszinti belső kör alakú tér az időnként a szobrász tanszék diákjainak a munkáit foglalja magába.
1: És hogyan jelenik meg az ő munkássága az egyetem életében?
2: Azt gondolnánk, hogy ez a műfaj, hogy köztéri szobrászat, ez valahol elhalt a 19. században, mert hogy mostanában ritkán látunk nagy figurális emlékműveket. Azonban az utóbbi évtizedekben, hogyha nyitott szemmel járunk Budapesten, akkor azért előfordulnak köztéri szobrok, szerencsére eléggé gyakran, úgyhogy erre építve, illetve ezt az igényt felismerve a Képzőművészeti Egyetem idén szeptembertől hirdetett egy új szakot, ez a köztéri szobrászat. És mondhatom, hogy ez egy népszerű szak lesz már így elsőre, még az indulás előtt lehet ezt sejteni, mert megkétszereződtek a jelentkezők száma a szobrásztanszékre idén. Tehát amikor ennek híre ment, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ez is segített abban, hogy sokkal több jelentkezőnk van az előző évhez képest.
1: Hát akkor itt mindenképpen megjelenik szimbolikusan Strobl szellemisége ezen a szakon, ki sem tudjátok hagyni. Meg nem is szeretnétek.
2: Nem is szeretnénk, nem, sőt, büszkék vagyunk, illetve nyilván ez egyfajta felelősséggel is jár azért, hogy abban az épületben, azokban a műtermekben oktatnak ugye a kollégáink, ahol Strobl is dolgozott annak idején.
1: Milyen sajátosságai vannak a köztéri monumentális szobroknak?
2: Mindenképpen olyan műveknek kellene lennie, amely többféle módon, többféle ízlést meg tud szólítani. Hogy nem csak egy szűk rétegnek szól, hanem kvázi a nagy közönségnek, de ugyanakkor lényeges az, hogy ne legyen nagyon közhelyes, nagyon általános érvényű, hanem igényesen kapcsolódjon ahhoz a térhez, ahova azt felállítják. Tehát ez azért eléggé komplex feladat, mert nyilván egy meglévő épületek közé, vagy egy nyitott térbe létrehozni egy műalkotást, az komoly gondolkodást, vagy feladatot jelent mindenképpen, úgyhogy ez az új szak, a köztéri szobrászat. Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon hasznos hasznos képzési területünk lesz. És már vannak már előzményei is ennek az új képzésünknek, mert az operaházzal kötött az egyetem egy szerződést, és az Eiffel műteremházban, ami ugye a Kőbányi úton van, egy nagy park található az épület mellett, és már idén az idei diplomamunkák köztéri szobrok már azért vannak idén is, hogyha nem külön szakon, de attól függetlenül is készültek, azok ott majd elhelyezésre kerülnek, hallgatói munkák.
1: Hát akkor látjuk majd az ő alkotásaikat. Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92 egy telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. A buszsofőr okozhatta az M3-ason történt balesetet. Újabb drón repült be a román légtérbe. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségében egy lakatlan területre zuhantak. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kősár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkírosz szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati-északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Szóval az előbb egy kicsit a köztéri szobrokról beszélgettünk, ugye indul is most nálatok egy új szak ezzel kapcsolatban, és az felmerült bennem, hogy azért identitásképző ereje van egy-egy szobornak, szóval meghatározza azt a kort, azt a városrészt, ahol áll, hát ráadásul nem kevés ideig.
2: Mindenképpen, tehát egyrészt ugye formailag kapcsolódik ahhoz a térhez, de hát jó esetben akár több évtizedig, vagy évszázadig akár, ahogy Strobl esetében látjuk. A gondolkodást mindenképpen befolyásolja, meghatározza. Tehát, hogy emberek akár egy életen keresztül is elsétálhatnak mellette. Mindenképpen a hovatartozás, a szellemiségnek egy nagyon fontos kialakítói, meghatározói. Strobl esetében ne felejtsük el, hogy ugye ő az 1900 körüli évtizedekben alkotott, ez a millenniumnak az időszaka, a maga nemzeti gondolatoknak, érzéseknek a felidézésével, tehát nem véletlen, hogy ő a nemzeti témák felé fordult, mint Szent István, Mátyás alakja, nem véletlen erre kapott megrendeléseket annak idején.
1: Az, hogy egy alkotás, egy szobrászati műalkotás, az eredeti vagy másolat, az legalább annyira hangsúlyos, mint mondjuk a festményeknél?
2: Hangsúlyos, de figyelembe kell venni azt, hogy egy szobor technikailag nagyon könnyen sokszorosítható, hiszen szó volt ugye arról, hogy Strobl ugye gipszből készítette többször a munkáit, majd azt kiöntötte bronzba, tehát ez mindenképpen magában hordozza azt, hogy akár több öntvény is készülhet, de ő maga is rendelt másolatot, mint ahogy tudjuk, tehát az Epreskertben például szintén már kívülről is, de jól látszódik, hogy Kolozsvári Márton és György középkori szobra, a Szent György és a Sárkány szobor, az ugye a kertnek az egyik legnagyobb tiszteletben tartott munkája, amiről érdemes azt tudni, hogy a 19. század végén az eredeti szoborról, ugye, ami Prágában található, a magyar állam rendelt másolatokat. Úgy emlékszem, 2 vagy 3 másolatot rendeltek, és amikor ez a munka Strobl tudomására jutott, akkor jelentkezett, hogy én is kérek abból egyet, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ez a másolat, ami egyébként nagyon jó minőségű másolat, ez ott van ma az Epreskertben.
1: És elég volt neki ennyit mondani, hogy én is kérek egyet?
2: Elég volt. Aha. Igen, mert hogy jó barátja volt az, aki ezt a másolatot, ezt az ön készítette, úgyhogy így könnyen szert tette erre a másolata. És egy másik másolat pedig ugye van a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán. Ott is közelről nagyon szépen meg lehet nézni.
1: És ott is elég volt szólnia?
2: Úgy tudom, hogy az a példány, amit a magyar állam rendelt, aha, és ami az Epreskertben van, úgy tudom, ez az, amit Strobl maga kért, aha, hogy készüljön egy.
1: De hát ez nagyszerű, mert ő gondolt másokra is, illetve gondolt a jövőre is, gondolt a következő generációra is.
2: Igen, igen, tehát hogy megismerjék.
1: Nekik akart jót,
2: megismerjük ezeket a műveket. Én művészettörténészként középkort tanítok a Képzőművészeti Egyetemen, és számomra ez egy óriási lehetőség, hogy a hallgatóknak, amikor szóba kerül ugye a középkori szobrászat, akkor utalhatok könnyedén, hogy hát itt van nekünk ugye egy másolat, amit bármikor közelről is meg tudnak nézni.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen. Jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesével.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Hát a Strobl évad már elindult nálatok valamikor Farsang környékén egy mulatsággal.
2: Idén február 13-án volt a Farsang utolsó napja, és ekkor az Epreskertben egy történelmi jelmezes ünnepséget rendeztünk, mert azt gondoltuk, hogy az évadot egy olyan eseménnyel indítjuk, ami hát nem egy szigorú tudományos konferencia, hanem egy olyan megnyitó, amely, vagy évadnyitó, amely illik Strobl különleges egyéniségéhez, és azt gondoltuk, hogy az, hogyha jelmezben vonulnak fel mind az oktatók, mind a diákok, akkor az találkozik avval a hagyományjal, amelyet dokumentumokból, archív fotókból ismerünk, hogy Strobl rendszeresen rendezett történelmi jelmezes felvonulásokat az Epreskertben. Mi most kaptunk jelmezeket az Operaháztól, gyönyörű, tényleg nagyon szép eredeti, kidolgozott gyönyörű jelmezeket, illetve a hallgatók is, maguk is vartak, készültek erre az eseményre, sőt a jelmeztervező tanszék egy külön óriás maszk workshopot is szervezett, külön, ami segített felkészülni a diákoknak erre a farsangra, és egy nagyon jó hangulatú est volt, én azt gondolom, a külföldi nemzetközi diákjaink pedig nemzetközi konyhát is szerveztek, ahol mindenféle különleges ételt meg lehetett kóstolni, és aztán egy zenés táncos mulatsággal zárult ez az este.
1: Mit értettél az előbb Strobl különleges személyisége alatt?
2: Az, hogy ez a múlt felé fordulás, amit beszéltünk korábban, hogy ő jobban érezte magát néha a múlt eseményeitbe felidézve a jelmezekben, és nem annyira a saját korában élt, én azt gondolom. Tehát voltak színházi előadások is ezeken a jelmezes összejöveteleken, ahol a kor ünnepelt színészei, színésznői adtak elő darabokat, és azt gondolom, hogy ez mutatja, nem egyszerűen csak az ő nyitottságát, hanem azt, hogy nagyon sokszínű volt, és a művészeteket azt nem kizárólag csak a szobrászaton keresztül tudta megközelíteni.
1: Ezért ebben bőven volt játékosság is.
2: Játékosság és humor például, én azt gondolom, tehát köztudottan nagyon sok anekdota fennmaradt Strobl életéről, és az egyik legtöbbet emlegetett történet az, hogy egy kisméretű florenci spic kutyája volt, és ezt a jószágot oroszlán jelmezbe öltöztette, mert hallotta, hogy betörők közelednek az Epreskert felé, és akkor így akarta őket elijeszteni. Tehát a humor az, azt gondolom, hogy végig jelen volt az ő életében, akár ilyen formában is.
1: És milyen anekdota van még róla, amit most fel tudsz idézni?
2: Az, ahogyan az Epres kertben, ahol ahogyan élt, és ahogyan ő működött, ezek a színes leírások például, ahogy amikor az Epres kert annak idején az első világháború után például hadikórházzá volt alakítva, és lehet tudni, hogy amikor Strobl Toldi alakját akkoriban mintázta, és a hadikórházból például elhívott katonákat, és volt, akiről a Toldinak a karját mintázta, volt, akiről a Toldinak a lábát, és akkor ahogy elmesélték, vagy leírták ezeket a történeteket, illetve tudjuk azt, hogy ő járt fürdőbe, és a fürdőben is megszólított néha egy olyan, hát egy olyan alkotó embert, aki éppen a modelljére szükség volt, és megpróbálta rábeszélni, hogy valamelyik figurához akkor álljon modellt neki.
1: Nyitva volt a szeme hétköznapi élethelyzetekben is. Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesével.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője. Ugye valamikor Farsang környékén, hát pontosan február 13-án indult nálatok a Strobl évad, egy jelmezes felvonulással, beöltözéssel, de ugyanakkor egy kerítésen végigfutó tabló sorozatot is kiállítottatok.
2: Az Epreskert kerítésén ráadásul, ugyanis a Bajza utca és a Szondi utca felüli oldalán az Epreskertnek kiraktunk 20-20 nagyméretű tablót, ami részben archív fotók vannak, részben pedig leírások, ismertetők. Egyrészt Strobl személyéről, tehát arról azt próbáljuk bemutatni gyakorlatilag az utca emberének, akik ott sétálnak, hogy ki is volt, milyen nagy léptékű munkákat készített, milyen fontos művei vannak. Másrészt pedig az Epreskertben akár már a kerítésen kívülről látható épületek történetét meséljük el. Tehát a korábban említett Kálvária, illetve a kolozsvári Márton és György szobor története is ott szerepel, illetve leírások arról, hogy kik is jártak itt annak idején az Epreskertben, milyen nagyon nagy fontos, jelentős művek születtek itt az Epreskerti műteremben, azért, hogy a járókelők értsék, tudják azt, hogy nem csak egy üdezöld foltja a fővárosnak ez a kert, de nagyon nagy kulturális története van, kultúrtörténeti jelentősége.
1: Meddig látható a tabló sorozat?
2: Év végéig azt terveztük, hogy ugye a Strobl évad végéig ez kint lesz, és bárki, aki arra jár napi 24 órában, az találkozhat vele.
1: De közben készültök már, én gondolom, a nyári nagy kiállításra is.
2: A főépületben lesz ez a kiállításunk, az Andrássy út 69-71-ben, részben a Barcsai teremben, illetve az aulában. Na most ugye egy olyan szobrászról, aki javarészt köztéri szobrokat készített, feltételezhető lenne, hogy nagy munkákat mutatunk be, azonban ez a kiállítás természetesen nem ezt célozza meg, hanem a kevésbé ismert műveit mutatjuk meg, illetve azokat a munkákat, amelyeket a nagy közönség máig nem láthatott. Tehát egy olyan válogatást szeretnénk majd elhelyezni, amely egyrészt az egyetem saját gyűjteményéből származik, másrészt pedig a leszármazottak gyűjteményében lévő féltett kincsek, gipszek, terrakotta szobrok, vázlatok, amelyeken keresztül tényleg Strobl egyéniségét, az ő személyiségét szeretnénk egy kicsit felvillantani, hiszen ezek a kisméretű művek sokkal inkább hordozzák, hogyha lehet így fogalmazni, az ő kézlenyomatát és az első gondolatait, mint sem mondjuk a nagy kész, mondjuk a köztéri szobrai.
1: De egyébként is árulkodóbb egy művészről, hogyha két ilyen nagy végletes dimenzióban alkot, hogy egyszerűen jobban látható a kisméretű portrénál az, hogy ő hogyan lát, mi az, amit észrevesz, egyetem milyen művészi attitűddel dolgozik?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, vagy úgy pontosítanám, hogy más. Azért, mert a kisméretű, mondjuk egy terrakotta a szobor, az mindig az a művésznek, vagy az alkotónak az első elképzelését hordozza magában, akár az új lenyomatát is, vagy az első kézedítjét, tehát az első elképzelést, és aztán a később megvalósult nagyobb mű, pedig nyilvánvalóan egy érett lecsiszolt változata már az eredeti gondolatnak, tehát inkább azt lehet megfigyelni, hogy egy friss új gondolatból aztán mi születik majd meg. Tehát inkább azt mondanám, hogy más jellegű mű lesz belőle.
1: De közben hoztok egy szobrot is, ugye, a lépcsőre?
2: Igen, egyrészt a Nemzeti Galériából is hozunk majd műveket, de lesz valóban egy olyan mű, amit, hogy úgy mondjam, szintén az utcáról is lehet majd látni, nem csak a kiállító teremben. Ez a közlekedési múzeumból fog hozzánk érkezni, ugyanis kell tudni azt, hogy a Mechvár téren volt egykor egy Mechvárt emlékmű, ami a második világháborúban megsemmisült, tehát bombatalálat érte, és mindössze egy mellékalak élte túl ezt a tragédiát, ami aztán rögös úton, de végül a közlekedési múzeumba került. Az ő gyűjteményükben van ma is, ez egy bronz szobor, amit szerencsére 20 évvel ezelőtt restauráltak, tehát szerencsére jó állapotban van. És az a terv, az az elképzelés, hogy ezt a szobrot, ezt kölcsönkérjük, és elhelyezzük a Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületének a lépcsőjé, mert eleve ez egy olyan formátumú mellékalak, amelyik ült ennek a nagyobb posztamensen lévő szoborcsoportnak a lábazatán, és felfelé tekintett, és azt gondoljuk, hogy ez úgy szobrászatilag, vagy formailag ott érdekes lehet, illetve egy figyelemfelhívó is az arra járó turistáknak, érdeklődőknek, nagy közönségnek, hogy itt érdemes bemenni ebbe az épületbe egy kiállítást megnézni.
1: De miután ez egy mellékalak, lehet valamit sejteni, vagy tudni a szoborcsoportról, ahonnan származik?
2: Igen, igen, tehát ez dokument, jól dokumentál, tehát ismerjük a szobornak a formáit, alakjait, tehát az ismert, tehát fotókról ismerjük, igen.
1: De még jó, hogy legalább a mellékalak megmaradt.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen, dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Johannes Brahms negyedik fiszmol magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Stróbő évad vezetője. Hát hosszú lesz ez az évad, de hát nagyon sok fontos állomása lesz a Stróbő 170 jubileumi évnek. Ugye az előbb beszélgettünk a nyári nagy kiállításotokról is, de közben emléktáblát is avattok Stróbő Alajos szülőhelyén, Liptóújváron.
2: Igen, ez a terv, tehát hogy decemberben emléktáblát avatunk, és ez a tábla, ez egy hallgatói pályázat keretében készül majd el, mert azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a diákok is aktívan bekapcsolódjanak, és érezzék át ennek a feladatnak, vagy megtiszteltetésnek a nagyságát. Tehát a hallgatói pályázat során választja majd ki egy bizottság, hogy melyik lesz alkalmas az elhelyezésre, és Liptóújváron lényegben már a polgármesterrel, a tulajdonosokkal elkezdtünk egyeztetni, felvettük a kapcsolatot velük, hogy mikor is történjen ez az elhelyezés. És Liptóújváron van egy galéria, ahol szintén egy konferenciát szerveznek majd júniusban, tehát Stróbő Alajos születésének a hónapját tisztelik meg ezzel, és szeretnénk azon is részt venni, majd az egyetem oktatói ott szeretnének majd a Stróbőnak a magyarországi működéséről majd előadást tartani.
1: Ez lehetséges, hogy van még itt-ott néhány Stróbő szobor?
2: Nagyon érdekes, köszönöm szépen, hogy erre rákérdeztél. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Borovi Dániel, Stróbő szakértő elvállalta azt, hogy ő lesz a kiállításunknak, nyári kiállításnak a kurátora, ami azért volt nagyon jó, vagy azért szerencsés, mert ő dolgozik most Stróbő Alajos első munkáinak az első kritikai katalógusán. Tehát ez azért lényeges, mert nincsen még ilyen, tehát egy olyan album, vagy kötet, vagy katalógus, amiben Stróbő munkái tényleg szakszerűen össze lennének gyűjtve. Ő viszont már több éve ezen dolgozik, tehát ő az, aki kiválóan ismeri Stróbőt, illetve most az évad, a jubileumi évad során, illetve a Dani kutatásai során elég sok eddig publikálatlan archív fotó, illetve dokumentum került elő, levéltárakból, az egyetem levéltárából, a család tulajdonában lévő anyagok közül, és lényegben ez alapján, illetve ezzel a tudással sikerült azonosítani jó néhány szobrot a Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében, amely korábban Stróbő tanítvány, vagy Stróbő korabeli szobrokként volt leltárba véve, azonban sikerült fotókkal, illetve archív dokumentumokkal egyértelműen igazolni, hogy ez a mester saját kezű munkája.
1: Ez igen. Hát ez számotokra is meglepetés volt.
2: Hogyne. ez óriási eredmény, én azt gondolom, hogyha más nem, akkor már a Stróbő évadnak ez egy nagyon nagy gyümölcse, vagy hozadéka, hiszen ez szó szerint egyfajta gyarapodása a múzeum, az egyetemnek, hát az

0: egyetem múzeumi gyűjteményét tekintve, és tényleg lényeges, hogy ezt is akkor be tudjuk mutatni majd a nyári kiállításon. Tehát a nagy közönség is láthatja majd ezeket a portrékat, ezeket a büstöket.
1: És milyen állapotban vannak ezek a szobrok?
0: Éppen a mai nap volt az, amikor elővettük a raktárból, és megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmasak ezek arra, hogy kiállításon helyezzük el. Restaurátornak is megmutattuk, ugye, és abban maradtunk, hogy hát ezt mindenképpen egy kicsit rendbe kell hozni, le kell tisztítani, illetve nagy része ennek festett, illetve patinázott gipsz szobor, és hát az elmúlt évtizedek vagy évszázad alatt azért ez már kicsit sérült, tehát kell egy kicsit rendbehozni, vagy rendbe rakni.
1: Uh-huh. Még valamikor a beszélgetés elején szóba hoztál egy kötetet is, vagy talán kettőt?
0: Azt tervezük, hogy két könyvet is, két kötetet is kiadnánk. Az egyik az egy tanulmánykötet, amelynek a szerzői, a Képzőművészeti Egyetem oktatói, művészettörténészek, szobrászok lesznek majd, akik különböző szempontok szerint közelítik meg Strobl Alajost művészettörténészként, alkotó művészként, illetve a pedagógiai munkáját figyelembe véve oktató tanárként, tehát itt a sokféleség, a sokféle megközelítés lenne egy nagyon fontos szempont. És a másik kötet, az pedig egy fotóalbum, hiszen, ahogy említettem, a leszármazottak gyűjteményében nagyon sok fotók, köztük például sztereofotók maradtak fenn. Ezt biztos ismerik a hallgatók, tehát ez egy olyan fototörténetnek egy nagyon érdekes megoldása, amikor lényegében három dimenzióban lehet látni egy jelenetet, vagy történetet, ami ugye a fotón megjelenik, és ezt is szeretnénk, ezeknek egy részét is szeretnénk megjelentetni.
1: Mit gondolsz, hogy a mai hallgatóknak, a mai fiatal művészeknek mit mutat Strobl művészi világa?
0: Én azt gondolom, hogy a nagyságot, a monumentalitást, azt, hogy ha egy anyagból elkezdünk valamit megformálni, akkor ugye abból végtelen sok minden lehet, vagy történhet vele. Na most számomra a Strobl műterméből kikerült szobrokból, amit én érzek, ez a legfontosabb, ez a monumentalitás. Az, hogy nem a pillanatnyiságot, és nem a múló, apró dolgokat jeleníti meg, hanem egyfajta méltóságot sugároznak a szobrai, és ez az, ami függetlenül attól, hogy ez egy női portré, vagy egy történelmi figura, vagy bármi egyéb, de Strobl kézjegye számomra ez a méltóság, a monumentalitás, még akkor is, hogyha fizikailag akár az egy kisméretű szobor, például egy büszt, vagy egy portré.
1: Ez a kiállítás, illetve az egész éves eseményeitek a nagy közönség számára is érdekesek, tehát úgy gondolom, hogy nem csak a hallgatóknak, nem csak a szakmabelieknek szól.
0: Természetesen, tehát június közepén nyílik a kiállítás, és egészen szeptember közepéig látható bárki számára, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt az Andrássy út 69-ben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a Strobl évadhoz. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám-hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réb Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turista busznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, majd Miskolci, Debreceni, Nyíregyházi és Egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűzütött ki. Az ország középső részén fekvő Krijiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réf Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Folytatódik a kánikula, ide haza túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Még mindig ég az erdő délnyugat Franciaországban. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot azonban továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél, a jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A tragikus baleset után részvétét nyilvánította több politikus. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagja, Forst Hoffer Ágnes, az államfő jogkorait gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, valamint Karol Navrot lengyel államfő és Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter is. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka, az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott, csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. Bashar el-Assad szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak. 3 napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért káról nem érkezett jelentés. Itthon változékonyra fordul az idő, késő délután északon megnövekszik a felhőzet, estig nyugaton, éjjel az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső-záporzivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Felbecsülhetetlen értékű műkincseket loptak egy messzinai múzeumból. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légihazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesuvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messzinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Idén is a Szentendre is kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papageno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa. 47 év a budapesti vonósok élén, 6000 koncert, 5 kontinensen. A szép számok Botvai Károly izgalmas életét tükrözik. Pályája során közel 40 évet töltött a Magyar Állami Operaházban, 20-20 évet dolgozott együtt a Bartók vonós négyessel, majd az Új Budapest vonós négyessel is változatlan összeállításban. Ha teheti, még 92 évesen is részt vesz a közel fél évszázados budapesti vonósok próbáin. December végén zenekara most is zenével köszönti alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt a születésnapja alkalmából. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük Botvai tanár úr a műsorban.
2: Én is köszöntelek titeket is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy egészen hihetetlen életút az öné, és nem csak azért, mert ön a pályáját olyan emberek mellett kezdhette el, mint Weiner Leó, Dohnányi, vagy akár Kodály Zoltán. Erről mesélnek?
2: A Dohnányiról sajnos nem sokat tudok mesélni. Láttam élőbe, és kértem tőle autogramot Sopronba. Annyi volt a Dohnányival, de hát a Weinernek viszont növendéke voltam, és a Kodálynak is, személyesen. Van a Zeneakadémián a büfében egy falnyi, gyönyörű kép, ahol Bartók és a Kodály társaságában a Valvárok vonós négyes van levéve. Ha ott iszom meg egy kávét, akkor egész napra jobban értem magamat zeneileg, mert az a nagy dolog történt, hogy ezekből az emberekből élő kapcsolatban sikerült nekem hárommal kerülni, növendék voltam, és sajnos Kerperit én már nem is ismertem, pont a csellistát, és a Waldbert sem, de hát ugye ott volt a Molnár Tóni bácsi, aki szekundot is játszott, meg rácsázott is a vonós négyesbe, ő tanárom volt, és tanárom volt a Temesvári János is, és maga Kodály is, aki szintén ott a képen rajta van, és hát nagyon érdekes órák és izgalmas dolgok fűződtek hozzá. Többek között, amikor megtanultuk az első vonós négyesét, Bartók vonós négyessel, és egy amerikai turnéra indultunk, és többször műsor volt tűzve a Kodály vonós négyes, elmentünk hozzá, és kérdettük, hogy hallgassa meg. Hát nem nagyon hosszú monológot mondott, hanem csak valami nagyon egyszerűt, de hát egyébként is ő neki volt egy ilyen szokása, hogy feleslegesen nem akarna beszélni, és többek között, amikor év végén vizsga előtt voltunk, és küldtünk egy megbízott társaságot, hogy kérdezz meg, hogy mi az anyag, mit kell tudni, hány névből azt kell tudni. És hát izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, mert egyébként divatban volt, hogy egy borítékban mindenkinek fel kellett írni, hogy hány népdal tud. És ezt számon is kérte. Na most, amikor a vizsgára került a sor, akkor a küldöttség, hát föltette a kérdést, hogy tanár mégis hány népdal kell tudni. És akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy egy szóba mindet. Az körülbelül olyan volt, mint amit a Vég Sándor mesélt nekem a Bartókról, ugyanis alkalma volt 3 évig a Vég Sándorral együtt vonós négyesetni, mégpedig azért, mert jött a Bartóki centenárium, és ugyanakkor az ő kvartettjében egészségügyi problémák merültek föl, ketten nem tudták folytatni a vonós négyesetést, és neki meg jöttek a meghívások, és újjá szervezte a kvartettjét. Többek között engem is beszervezett, ami szintén érdekes volt, mert jöttem haza Londonból, és a repülőtéren kiderült, hogy nem megy a budapesti járat. És akkor mint a dolog volt a telefon, de mégis találtam egy nyilvános telefont, és feleségemnek meg akartam telefonálni, hogy nem tudok jönni, mert nem tudni, mikor lesz a járattal. És akkor mondta a feleségem, hogy nemrég telefonált a Vég Sándor, és megkívott a monosztízésébe, emiatt, hogy ennyi megkívása van, és újjá kell szervezni a kvartettet, rám gondolt, nincs listára, és erre fel akkor változtattam a menetrenden, és már nem érdekelt Budapest, hanem mentem Salzburgba egyenesen. És nagyon kedvesen fogadott. Nagyon érdekes 3 év volt, amit vele töltöttem. Részben beszippantott egy-két koncertre a együttesébe is. Másrészt meg egyáltalán, hogy ő még közvetlenül Bartókkal is foglalkozott és dolgozott. És itt térek vissza a Kodály takarékos beszédre, hogy elmesélte a Vég Sándor, hogy ők mutatták be az 5. vonos négyest Madridban. Bartók is ott volt, és a Jemnitz Sándor kiutazott, és egy nagyon hosszú előadást tartott a műről. Vagy előtte, amikor eljátszották, vagy utána, azt már nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon hosszú előadás volt. Hosszabb volt, mint a mű. És a Bartók ült, és nem tudott szót se. És aztán végül is kínos volt, hogy most elhagyott egy ilyen előadás, és mégis mi lehet. És az előadásban szó volt a napraforgótól kezdve az Aranyhídig mindenről, és a Bartók hallgatta, és mégis megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet, így van vagy nem így van. És gondolkodott a Bartók, és egy szót mondott, meg lehet.
3: Ez tényleg takarékos.
1: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: ez a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Rendkívül sok mesterkurzust is tartott tanár úr. Többek között én, hogyha jók az értesüléseim, akkor Jacqueline Dupré helyett is tartott egyszer.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ugyanis amikor én abba adtam a Bartók Honos négyessel való játékot, akkor nagyon sok meghívást és felkérést kaptam különböző londoni és egyéb angol városokban. És egyszer volt egy szonáta estem, egy nagyszerű angol zongoristával, úgy hívták, hogy Clifford Benson, és a szünetbe bejött egy küldöttség művészszobába, nem tudtam, hogy mit akarnak, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hirdetve a kurzus, és most helyzet elé álltak, és nem tudják, hogy mit csinálnak, és ajánlották engemet, hogy kérjenek meg engemet. Hát én meg azt sem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, és hát azt pláne nem tudtam, hogy a második felében mit játszottam, és hogyan, azt mai napig nem tudom, arra nem emlékszem. Egyébként emlékezni szoktam a koncertekre, de itt nem emlékszem semmire, mert semmi másra nem tudtam gondolni, hogy mit csináljak, elvállaljam, vagy ne vállaljam el. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom. Közben kiderült, hogy ez angol nyelvbe megy, és hogy eladott ház van. Tehát nem úgy van, hogy egy növendék leül, meg egy másik is meghallgatja, hanem egy közönség előtt van. És mind meg volt hirdetve, és a növendékek, akik Amerikába jöttek át, meg ilyen helyen, már mind levegőben voltak, és jöttek. És Jacqueline Dupré még nem volt sehol. Már szóval beteg volt. Betegsége folytán egy ilyen hullámzó állapotban volt. Multiple szklerózisa volt, ami hát egy súlyos betegség. És nagyon nagy vállalkozásnak tűnt nekem az egész. De annyi bajom volt abban az időben, és olyan sok problémám, hogy azt gondoltam, hogy ez talán még az egyik legszebb probléma, mert végül is hát nem akárkit kell helyettesítenem. Ugyanakkor féltem, hogy csalódást fogok okozni, mert ők nem azért jöttek ide, hogy engem kapjanak meg, hanem a Jacqueline Dupré miatt, és hogy ez beírja majd az életrajzokba, hogy a Jacqueline Dupré növendékei voltak, ugye? De most szóval nem volt egyszerű dolog, és az volt a helyzet, hogy egy kölcsönselló volt, ami hát messze nem volt olyan, amilyen kellett, hogy legyen. Ugyanakkor jöttek a növendékek, és egyik pillanatból a másik pillanatban egy Stradivari, egy Guarneri, ilyen csellókkal jöttek. Még bérelni is lehetett növendégeknek, hogy azon játszanak. És hát ott volt a cselló, van egy kép is róla. Ezek után, hogy meghallottam, hogy ők milyen hangszerekkel jönnek egyáltalán, nem mertem kinyitni a saját csellókomat, mert hát akkor egyből baj van, hogy hát miféle csellista lehetett, aki ilyen csellő játszik. Nem volt annyira rossz, de jó se volt. De mindenesetre a lány, aki elkezdte hangolni a csellót, hát majdnem elállítottam tőle, az egy Guarneri cselló volt, és ha Amerikából jött, már nem tudom, hogy Rostropovics növendék volt-e, vagy más növendékkel, de mindenesetre fantasztikus volt a csellója. És azt már tudtam, hogy én nem nyithatom ki a csellótokot, mert nem lehet, hogy a növendék ilyen cselló játszik, tanár meg más fajtán, ami nem hasonlít az elsőhöz. Úgyhogy végül is maradtunk annyiba, hogy elkezdett játszani. Na most közben a Schumann cselló versenyt játszotta, és éreztem a csellón, hogy a töredékét hozzá ki annak, ami a csellóban van. És ez mondjuk dühített is egy kicsit. Végül is azt csináltam, hogy nem nyitottam ki a csellótagomat, biztonságukáért, és ki akartam menni a kezéből a csellót. Na most ő ahhoz volt szokva, hogy a mestere a Stradivariával ül egy karosszékbe, és azon mindent bemutat ő neki, akinek hát nincs Stradivária, mondjuk. És hát ő csodálkozott, hogy én nyúlkálok az hangszere után. Hát én mondom, hogy nem akarom elvenni, csak valahogy meg akartam mutatni, hát ha érdeklenné. És akkor azt történt, hogy tényleg elvettem én szegénytől a csellót, és mutattam, hogy hát tulajdonképpen nem egészen így van a darab, ahogy ő elképzelte első nekifutásra. Akkor összenéztek ezek a növendékek, hogy csodálkoztak, hogy a tanár a növedék hangszerén így föltalálja magát, és hogy ekkora különbség lehet egy növedék hangja és a tanár hangja között, és erre feleztem az összes többi jöttetelőjával, amit is utassam meg.
2: Hozták a jobbnál jobb hangszereket.
1: Ez volt az egyetlen szerencsém, ami megmentett engem, mert én úgy többet, mint a Jacqueline Dupré, nem tudtam volna jutatni. Igaz, hogy ő már szegény nem tudott játszani. Akkor már csak tolókocsi volt, és nem tudott játszani. Aztán közben, hogy múlt az idő, éreztem, hogy a közönség nagyon figyel, és feszült csönd van. És volt egy pillanat, amikor ez alább hagyott. És nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Én játszottam rosszabbul, vagy mi történt, és a ruhámat ellenőriztem a cigarral, mindent megnéztem. Nem volt semmi probléma, és mégis a közönség elnézett a fejem fölött. És akkor szünet volt, és hirtelen én is megfordultam, és kiderült, hogy a zsaglet jobban lett. És a báramból berakta a kocsiba, és elvesztem. És ott a függöny, két függöny egy kicsit széthúztak, és ott ült a zsaglet.
3: Elképesztő.
1: Úgyhogy hát ez egy nagy meglepetés volt nekem is. Nagyon kedvesek voltak a páromban is, és meghívtak mindjárt, hogyha visszamegyek Londonba, akkor jöjjek el hozzájuk. Páromban már aztán elültetett Párizsba, de a Jacqueline Dupré az még ott volt.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: A réges-régi mesterkúzus azóta gondolom számtalan mesterkúzus követte ezt, és számtalan tanítvány, legyenek szó szólistákról, vonos negyesről, más kamara formációkról, és a hallgatóknak én most be is vallom töredelmesen, hogy én is tanárurat boldogítottam, vagy boldogtalanítottam attól függően, éppen mennyire voltam felkészülve annak idején a Zeneakadémiai Kamara zeneórákon. Ha visszanéz ezekre az évtizedekre, mit változott a vonósoknak a felkészültsége? Mennyiben változott a vonós iskola? Jobbak-e a mostaniak, mondjuk akár csak technikai felkészültséggel, mint fél évszázaddal ezelőtt? Vagy milyen változást, vagy akár a repertoárban milyen változásokat lehet megfigyelni? Mennyiben volt más a vonós élet fél évszázada mondjuk, mint ma?
2: Valóban az a helyzet, hogy az egész környezet megváltozott a zenét tanulni vágyó diákok sorsában, ugyanis akármennyire szidjuk a telefont, meg mindent, azért nagyon belelépett a zenei életbe ez a dolog, ugyanis jönnek a növedékek, és szó van arra, hogy milyen darabot tanuljuk meg. Azonnal látom, hogy már meg is nézték, hogy a YouTube-on, hogy mi a helyzet. Ott kiválaszt egy 25 előadás közül valamit, és megnézik, hogy mennyi időig tartott melyik, és a legrövidebbet választják. Na aztán ezekből kikaparni őket, ezekből a gyors tempókból, meg mindenből, az ahhoz kell türelem és megértés.
1: Összekeverik a 100 méteres síkfutással.
2: Egy kicsit, igen. Sajnos vannak ilyen tendenciák, de ugyanakkor viszont az a helyzet, hogy egy gomnyomással ki tudja nyitni a tévét, és a világ legnagyobb művészeit bármikor, bármennyi időre magához szólíthatja olyan szempontból, hogy közvetlenül látja és érzi a hangszerkezelést, és az egész előadást, és az egész előadó művészetet, amit nyújtanak, amit a mi korunkban én örültem, hogy egyszer a Horvócot hallottam, egyszer a Katászot hallottam, egy filmi részletnek a töredékét valahol fekete-fehérbe. Ennyi volt az egész. Ma meg ami felle lehető velük, az mind megközelíthető. Tehát olyan példákat kapnak, és ha megnézi az ember, hogy a Perman hegedű tokjában biztos ott van a Vengerovnak a felvétele, és a Vengerov hegedű tokjában volt a Permanné. Most ezek annyira a tökéletességre törekszenek, hogy ugyanakkor egy uniformizálás is beáll, nagyon magas szinten, de ugyanakkor a kivételes előadások azok ritkábbak, mint régebben voltak. És a élő koncerteknek is a hangulata kicsit változott szerintem.
0: Kicsit felvételszerű?
2: A tökéletességre jobban törekszenek, mint a zenei kifejezésre és a zenei megoldásokra.
1: És akkor ilyenkor a koncerten, ha az ember tökéletesen akar játszani, akkor ennek az a következménye, hogy kevésbé kockáztat, és esetleg kevésbé enged a pillanat varázsának, és ettől lesz egy kicsit gépiesebb az előadás.
2: Igen, ez biztos, amit mondtál, az pontosan így van. Valamivel szegényebb lett az előadás olyan szempontból, hogy a kockáztatás valóban nincs ott annyira, mert addig pódiumra se lépnek, addig, amíg valamit töredem, győztek valami nehézséget. És hát elképesztő, kinyílt a világ, a kínaiaktól kezdve, a japánoktól folytatva. Fantasztikus, hogy milyen módon próbálták, és sikerrel, és némelyek sikerrel a bécsi klasszikus zenének a stílusát átvenni és megtanulni. Ugyanakkor új dolgok is elindultak, és hát a historikus zene is meghódította a közönséget, és némely módon, valamilyen módon visszakövetkeztetve is változtatott az előadásom. Tehát aki nem historikus, annak az előadásában is a historikusok által kísérletezett módját abból sok mindent átvettek. Tehát rengeteg változás van előadás szempontjából is, és nagy hatása volt a historikus zenének a bevezetése is.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Tanár úr azért nagyon sok olyan lehetőséget kapott, ahol egyedüli magyarként jelenhetett meg. Egyedüli magyarként képviselték például az ENSZ kongresszuson. A fehér embereket Duke Ellingtonék volt.

0: olyasmire kértek fel bennünket, ami meglepő volt. Például ilyen volt, hogy meghívtak Spanyolországba, a királyi udvarba egy Beethoven összes sorozatra, és pekünkre pont akkor aláírtunk egy Melbourne-i szerződést, amit nem lehetett megváltoztatni. Szóval minden esetre kiestünk ebből a körből, és mondták, hogy a spanyol királyi udvarba életünkben egyszer kaphatunk meghívást, többször nem. Na most ezek után az történt, hogy hát mégis el lehetett valahogy intézni, hogy egyszerre csak jött egy fél évvel később egy másik hívás, ami arról szólt, hogy ők 15 éve léptek be az Európai Unióba. És 15 évvel ezelőtt megmutatták az asztalt, a négy széket, ahol leírták az egyességet, és azt mondták, hogy arra kérik a vadós négyest, az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárban fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit nem tudom, hanyadik Alfonsz rendelt még meg annak idején a Stradivaritól, és az minden miénk lesz addig, ameddig koncertet nem adunk, ünnepi koncertet, azon a négy széken, ahol ezt aláírták. Szóval ez elég nagy dolog, mert nem voltak spanyolok, hanem magyarok. Ez egy ilyen különleges dolog volt. Még azzal fűszerezték, hogy miután ugye hát Spanyolország, a Bokerin nagyon sokat működött ott, és többek között van neki több kvintetje is. Tehát egy gitárkvintettet a Pepe Romero, aki az egyik legnagyobb név és beépült család a gitárfamiliában, ő vele is eljátszottuk egy Bokerini kvintettet.
1: Tanár úrnak rengeteg lemez felvétele van, nem csak a budapesti vonósok élén, de a Bartók vonós négyessel is, és Bartók zenéjéhez fűződő viszonya, az már nagyon régóta megvan önben. Hogyan érzi, hogyan változott önben Bartók zenéje?
0: Először meg kell találni a harmóniáját és az összefüggését és a ritmikai világát, meg egyáltalán az alapját, ami gyakorlatilag a népzenéből jön ki. Történt olyan, hogy a Bartók a gyűjtő körútjain feliratokat készített, hogy mikor melyik népdalt hol énekelték el neki, és honnan ismeri, és még mielőtt ez megtörtént, az első vonós négyesben felszállott a pába, majdnem szóra ott van. És nem ismerte a Bartók ezt a névet. Tehát ez van egy bizonyíték arra, hogy az ő egész egyéniségébe átitaszódott a sok gyűjtés alatt a magyar népzene, és ezt ő tudta tálalni Bécsi klasszikus veredben is néha, meg egyébként önálló saját nyelvén is. Szóval ez érdekes, hogy nem csak amit szóra ő leírt, hanem ami benne volt a szellemében a dolognak.
2: Ha visszagondol arra a számtalan felvételre, amit készített rádióban, lemezekre, utólag melyikre a legbüszkébb? Tehát, hogyha csak egy vagy két felvételt kellene kihúzni a kalapból, akkor mi lenne az a két legkedvesebb felvétel, mert azt mondja, na ez olyan jól sikerült, hogy a jó Isten újra rajta volt ezen a felvételen.
0: Sajnos nagyon rossz választ tudok adni erre. Megmondom miért. Mert soha nem keltem föl még úgy lemez felvételből, hogy azt nem éreztem volna, hogy mi mindent kellett volna másként csinálni. Tehát az biztos, hogy csak úgy tudtam fölállni, hogy de jó lenne, hogyha még egyszer az életbe ehhez eljutnék. És mit az Isten? Ugye az Új Budapest vonós négyessel történt meg az, mi úgy jöttünk össze, hogy volt egy turné, amerikai, hosszú amerikai turné az Új Budapest vonós négyesnek, és az történt, a turné végén ketten felállt, és mondták, hogy ők bocsánatot kérnek, de búcsúznak a kvartettől, nem bírják ezt csinálni, ezt az életet. Az egyiket egészségügyi problémákkal szenvedett, a másiknak fiatal házassága volt, és az is veszélybe került. Szóval, hogy ők ezt nem tudják csinálni, és hát kiszállnak. És akkor szerveztük az elvonós négyest, és másfél évig dolgoztunk, hogy vissza tudjunk kerülni a forgásba. És egyik koncertünkön, már két és fél éve is megvoltunk talán, bejött egy küldöttség, mégpedig a BBC vezetője, BBC zenei vezetője volt az élen, és a Hyperionnak a vezetője.

0: felesége, és ott a helyszínen azt mondták, hogy nekik úgy kellene a kvartett, hogy sorozatokat vesztek fel. Ez az utolsó virágba borulása volt a lemezkorszaknak, mert sajnos ma már a lemezkorszak nem csak a vokalit, hanem úgy egyébként is a CD is nem úgy szerepel már, mint az előtt. És az volt a helyzet, hogy ott a helyszínen mondták, hogy ők szeretnék az összes Beethovent, az összes Brahmsot és az összes Bartókot.
1: Ezért az nem kevés.
0: Nagyon furcsa dolog történt, mert így aztán tudtunk kívül versenytünk a Bartókonos négyes új összeállításával.
1: Igen.
0: Mondták, hogy őket is meghallgatták, sőt, ők tulajdonképpen Bartók specialistaként is hirdették magukat, de társaságnak egyértelmű véleménye volt, hogy nekünk ez kell, amit mi aznap este játszottunk. Úgyhogy tudtunkon kívül összemértük, amink van a vereinket, és szerencsésen itt kerültünk ki belőle. Tehát itt teljesült engem az a vágyam, hogy amikor előleg fölálltam összes Bartók felvétel után az Erátóba, akkor még volt egy olyan, hogy még a Hyperionnak is. Még az Erátóban, Párizsban dolgoztunk, a Hyperion meg Londonban, úgyhogy ez egy óriási adomány volt. Az a felkérés.
2: Ennél jobb versengésünk ne is legyen, mint az, hogy melyik magyar honos négyes játsza jobban a Bartókokat, és hát ez egy szép sorozat, ugye Brahms, Bartók és Beethovenek, tulajdonképpen, ha még a Borodinokat hozzáveszünk, akkor az összes fontos B-betűs honos négyesre is sor kerülhetett volna.
3: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papagéno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: Kicsit menjünk el az opera világába, hiszen 4 évtized az opera mellett, azért ez egy komoly adag, és muszáj megkérdeznem azt, hogy ez alatt az idő alatt kik voltak azok az énekesek, melyek voltak azok az előadások, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
2: Vannak olyanok, és vannak olyan emberek, akik olyan énekesek, akiket szívesen bármikor meghallgatnék. Mint cellista vagyok, a mi hangok világa volt, amikor Székely Mihállyal valamilyen előadás ment, akkor ezeket nagyon szívesen meghallgattam még egyszer, de a lemezfelvétel, az akkori lemezfelvételek nem hozzák vissza. Engem emlékeztetnek, de aki csak azt a lemezt hallja, az már nem tudja, hogy mit veszít. Mert van a helyszíne csodának is egy határa, amit ezek az emberek túl tudnak tárgyalni.
1: És kik voltak azok a karmesterek, akikkel legszívesebben dolgozott?
2: Voltak külföldiek is, belföldiek is, akit megcsodáltam, és ezt le is írtam, mert megjelent most egy Ferencsik könyv. Abban a Ferencsik könyvben engem is felkértek, hogy írjak a Ferencsikről. Ott leírtam, hogy mi volt az, amit én is, meg mások is megcsodáltunk, és tiszteltünk a Ferencsikbe. Hát volt egy olyan természetes köze a zenéhez, és ahhoz, hogy ő ezt a meglevő kottát zenébe fogja el és interpretálja, ugyanakkor valami hallatlan, rászedezett egyszerűséggel utána járjon minden szegletének a dolognak, úgyhogy elsősorban Ferencsik volt. De nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat játszottunk a Gardellivel is például, aki ugye hosszabb ideig is itt volt. Úgyhogy ezek mind nagy élmények voltak. Nem bántam meg, hogy az operába töltöttem, mert a zenék legközvetlenebb hatásával találkoztam, amikor szövege is van, és szövegre is le van fordítva a zene szövete.
0: A beszélgetésünk vége felé tartva, tanár úr, hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mitől kiemelkedő valaki, vagy hogy mitől kiemelkedően tehetséges egy zenész? Ezt hogyan látja, tanár úr?
2: Tulajdonképpen sokféleképpen lehet, mert van olyan tehetség, akit talán a technikai rászületettsége, adottsága, kiétadottsága, hangadottsága emel a magasba, és van olyan, aki nagyon a dolgok mélyére tud nézni, és a mélyére tud ásni az otthoni munkájával, és amikor a közönség előtt van, akkor hozzá tud még tenni valamit, ami minden alkalommal más. Ami nem úgy van, hogy most századszor is ugyanazt játszok, mert akkor, ha csak reprodukáljuk a régit, akkor egy helyre tapogunk, és nekünk sincs újdonságunk. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy többféle tehetség létezik, és többféle tehetséget csodál meg az ember a pódiumon is.
0: Én kívánom, hogy a tanár úr még minél több tehetséget csodálhasson meg a pódiumon, és hogy a további évei is ilyen szépen és egészségben teljenek. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Felbecsülhetetlen értékű műkincseket loptak egy messinai múzeumból. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel Nagy Boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Idén is a Szentendre is kanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár, a 178-as autóbusz a Naphegytér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz az Erzsébet hídon át terelve közlekedik. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. Hármas pótlóbusszal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között, mely terelt útvonalon jár, az Erzsébet hídon át közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőit a Cine Music ünnepi adásában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Mai közel két órás összeállításunkban igazodunk az ünnephez, így elsőként egy 2017-ben nagy sikert aratott magyar film a Kincsem aláfestéséből válogatunk. A többszörös díjnyertes, Magyarországon tenyésztett angol telivér történetéhez Rutka Róbert írt zenei kíséretet. És hogy a lovas témánál maradjunk, műsorunkat a Hidalgo, a Tűz óceánja című film James Newton Howard által írt zenei anyagával folytatjuk. A sorozatok blokkjában a Földet mutatjuk be kicsit részletesebben, méghozzá egy természetfilm sorozat és a nagyszerű aláfestés segítségével. Ez a Bolygónk csodái című David Attenborough széria, amelyhez Stephen Price írt zenei kíséretet. És végül a Cine Music mai adását ismét egy magyar produkcióval zárjuk, amely a Hadik zenéjéből készült. Mai adásunkhoz jó szórakozást kívánunk, tartsanak velünk egészen este 7 óráig. A tűzijátékot műsorunk után is még biztosan elérik. Kincsem 1874-ben született, a magyar lósport és lótenyésztés büszkesége volt, amelyet a legyőzhetetlen csodakanca névvel, illetve Európában a Hungarian Miracle és a Hungarian Wonder titulusokkal illettek. Pályafutása alatt gyakorlatilag nem talált legyőzőre. A sport sikerei révén később világhírűvé vált magyar versenyló, Magyarországon kívül 13 versenypályán 54 alkalommal állt rajthoz, és 54 győzelmet aratott. Győzelmeinek értékét emeli, hogy kancaként verte meg a méneket, ami a lóversenyeken kivételesnek számít. A felejthetetlen Paripáról Herendi Gábor rendező készített filmet Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével. A filmben megismerjük Blaskovics Ernőt, aki mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszerett Clara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb? A szerelem vagy a bosszú?

A kincsemhez Hrutka Róbert, Artisius és Fonogram díjas zeneszerző írt aláfestést. Hrutka Róbert 5 évesen kapta meg első hangszerét, egy szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre. Zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon és rendezvényen vett részt. Pályafutása alatt közel 1000 reklám és filmzene megírására kérték fel, valamint évekig állandó zenefelelőse volt közismert nemzetközi vállalatok reklámfilmjeinek és a legismertebb márkák reklámkampányainak. Több nagylemez producere és zenei rendezője, zeneszerzőként ő jegyzi a Magyar Vándor, a Lora, a Valami Amerika 2. és 3. része, az Üvegtigris 3, a Magic Boys, a Kossuth Kifli, a Kincsem, a Toxioma és számos nagy sikerű mozifilm, sorozat, meg természetesen több színházi előadás zenéjét is. A következő percekben, itt a Cine Musicban, a Kincsem további zenei részleteit halljuk Hrutka Róbert tollából. A zene és a rövid közérdekű információk után pedig a Hidalgo, a Tűz óceánja című film aláfestésével térünk vissza.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár, a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz az Erzsébet hídon át terelve közlekedik. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet Királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. Hármas pótlóbusszal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik a Zugligeti Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között, mely terelt útvonalon jár, az Erzsébet hídon át közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Folytatjuk filmzenei műsorunkat. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Frank T. Hopkins a 19. századi vadnyugat jellegzetes hőse volt, akit legalább olyan legendás alakként tartanak számon, mint Buffalo Bill-t. Apja katona volt, anyja egy Sioux törzsfőnök leánya. A fiú már 12 éves korától dolgozott az amerikai lovasságnak postafutárként, és emellett főként terep- és távlovaglási versenyeken vett részt. Több mint 400 versenyt nyert meg Hidalgo nevű lovával. 1890-ben első Európán kívüli és nem arab származású versenyzőként megnyerte a Tűz óceánja nevű 3000 mérföldes versenyt Arábiában, ezzel is bizonyítva, hogy nem csak az arab lovak képesek ilyen teljesítményekre, hanem a mustangok is. Egyébként Frank T. Hopkins 60 éves koráig versenyzett, és mindvégig a mustangok védelmezője maradt. A nemes lelkű versenyző története szolgált alapul Joe Johnston 2004-es filmjéhez, amelyben a Tűz óceánja elnevezésű verseny izgalmait követhetjük nyomon. A főszereplő, a háromszoros Oscar jelölt Viggo Mortensen, de a filmben felbukkan a nagyszerű egyiptomi színész Omar Sharif is. A Hidalgo, a Tűz óceánja, a műfaj klasszikusait idéző, nagyívű, egyenesen vezetett történetű alkotás, amelynek minden szála, minden motívuma gondosan kivitelezett. Egy kemény, önmagával is viaskodó férfi és hű lova kalandjait láthatjuk a filmben. A kalandok során elénk táruló látványban megelevenedik a vadnyugat és a mesés arab világ. A korábban főleg tévéfilmeket jegyző Shelley Johnson operatőr lenyűgöző képeket készített a filmhez. A film egyik főszereplője, a Hidalgót alakító T.J. nevű ló is, amely hosszas válogatást követően nyerte el a szerepet.

A filmhez a 9-szeres Oscar-díjra jelölt James Newton Howard komponált aláfestést. A Hidalgo, a Tűz óceánja című film zenéje tökéletesen illeszkedik a képsorokhoz, szinte már látjuk is magunk előtt az elkövetkező eseményeket. Amikor kell, akkor Howard a vadnyugati világot idéző hangszerelést és dallamokat alkalmazza, máskor pedig az arabos motívumok, hangszerek kerekednek felül. James Newton Howard legutóbb a legendás állatok és megfigyeléseik Dumbledore titkai című filmhez, valamint az Emily Párizsban és a Willow című szériákhoz komponált zenei kíséretet. Továbbá egy nagyszabású 2023-ban bemutatásra kerülő film, az Éhezők viadala, Énekes madarak és Kígyók balladája című filmben is hallhatjuk majd csodálatos dallamait. Itt, a Cine Musicban most hallgassunk bele a Hidalgo, a Tűz óceánja című film aláfestésébe, 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával folytatjuk műsorunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Őrizetbe vették az M3-ason történt buszbaleset sofőrjét. Sikerült megfékezni az erdőtűz terjedését Andalúziában. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Az egyeztetéseken egyebek mellett az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és az oktatás módszertan témáiról beszéltek. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosságból 11 faluból kitelepített több mint 400 ember visszatérhet az otthonába. Spanyolországban más tartományokban is küzdenek az erdőtüzekkel. Aragóniában és a Portugáliával határos Zamorában is sikerült már jó részt körülhatárolni az érintett területeket. A hatóságok gyanúja szerint mindkét erdőtüzet gyújtogatás okozta, egy férfit már őrizetbe vettek. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének 3 tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár, a 178-as autóbusz a Naphegytér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt, Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. Hármas pótlóbusszal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között, mely terelt útvonalon jár, az Erzsébet hídon át közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
5: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai adásunkban bolygónkat, a Földet mutatjuk be önöknek kicsit részletesebben, méghozzá egy természetfilm sorozat és zenéje segítségével. Tartsanak velünk!

Az iménti percekben egy csodálatos dallam csendült fel a 2019-ben a Netflix csatornán bemutatkozó Our Planet, Bolygónk csodái című szériából, amelynek célja nem csak az volt, hogy bemutassa Földünk szépségét, hanem az is, hogy érzékeltesse, a bolygónk pusztulóban van, és összefogásra van szükség, hogy megmentsük. A sorozatból többek között kiderül, hogy az elmúlt 50 évben Borneó dzsungelének fele eltűnt. Megtudhatjuk azt is, hogy a földi jégrétege 40%-kal vékonyabb, mint 1980-ban volt, és azt is, hogy az óceánok ragadozóinak 90%-a gyakorlatilag eltűnt. A 8 részes sorozatban, amely egyébként idén tért vissza a második évaddal, Sir David Attenborough elkalauzol bennünket az édes és a sós vizek, az erdők, a szavanna és a jég borította csúcsok világába is, de a hangsúly természetesen most is az állatvilágon van. A korábban 4 Emmy-díjjal jutalmazott Bolygónk a Föld című szérián is dolgozó stáb az Our Planet, Bolygónk csodái sorozatban ezúttal olyan csúcs technológiával dolgozott, amelynek köszönhetően minden eddigi természetfilmet sikerült látványban megelőznie, ugyanis megtekintése közben lehetőségünk lesz olyan közel és olyan élesen látni, mint ahogy eddig még soha.

Az előbbiekben egy újabb zenei részlet csendült fel, az Our Planet, Bolygónk csodái című, ez idáig két Emmy-díjjal jutalmazott szériából, amelyről a kritikusok úgy nyilatkoztak, hogy ezzel a sorozattal Sir David Attenborough eddigi pályafutásának legsötétebb és legnyomasztóbb produkcióját hozta létre. A sorozatban ugyanis egy epizód különösen sokkolóan hatott a nézőkre. Ebben a részben rozmárokat mutatnak be Oroszország északi részén. Ezek az állatok kénytelenek voltak egy apró szigeten összezsúfolódni, hiszen a természetes élőhelyük, a tengeri jég eltűnt a területről. Az egy tonnás állatok közül sokan sziklák tetejére másztak fel, majd a mélybe vetették magukat, mivel az élelemhiány miatt nem volt más választásuk. De a számos szívszorító rész mellett több pozitív példát is láthatunk. Többek között Attenborough Magyarországot is kiemeli, ahol, ahogyan ő fogalmaz, az állatvilág képes volt újra teret nyerni. Bemutatja ugyanis, hogy nálunk élnek a legmagasabb egyedszámban a tiszai kérészek, melyek másutt a folyók szabályozása és szennyezettsége miatt kihalófélben vannak. A sorozat első évadára egyébként több mint 25 millióan voltak kíváncsiak, így a Netflix számára fontos volt a produkció folytatása, amit, mint említettük, idén mutattak be a csatornán.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92 egyen minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92 egyen.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Lánchidat pedig csak a gyalogosok használhatják. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár, a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik, az említett 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között jár. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. Hármas pótlóbusszal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. N4-es nosztalgia autóbusz közlekedik a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között, mely terelt útvonalon jár, az Erzsébet hídon át közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic mai adását az ezredfordulót követően bemutatott westernnek egyikével a Colin Farrell, Timothy Dalton, Terry O'Quinn és Scott Kahn főszereplésével készült Törvényen kívül lezárjuk. Az elsősorban a Csoda New Yorkban és a Flubber, a szórakozott professzor révén ismert Les Mayfield rendező. Ezúttal a polgárháború utáni Amerikába kalauzol el bennünket, ahol a technikai fejlődést kihasználó pénzhajház befektetők és embereik mindent megtesznek azért, hogy hőn áhított vasútvonaluk megépüljön. Ezen törekvésük bicsaklik meg akkor, amikor szembe kerülnek a két baráttal, Jesse James-szel és Cole Younger-rel, valamint testvéreikkel, akik nem hajlandók beletörődni földjeik e célból történő kisajátításába. A John Rogers és Roderick Taylor forgatókönyve nyomán megvalósult alkotás a James Younger banda tetteire igyekezett építkezni, ám hiába számít népszerűnek a banda története, és szerződtettek le ismert vagy feltörekvőben lévő színészeket, a kritikusok a nézőkkel egyetértésben fejezték ki nem tetszésüket iránta. Az alkotás kíséretéről Trevor Rabin gondoskodott, aki miután filmzeneszerzőként is befutott, arra kérte ügynökét, szerezzen neki egy westernnel kapcsolatos megbízást, mert gyermekkora óta közel áll hozzá ez a műfaj, s ha már úgy hozta az élet, hogy bejutott Hollywoodba, szerette volna ebből is kivenni a részét. E lehetőségre a 2000-es évek elejéig kellett várnia, ám ekkor rögvest két vadnyugati produkció stábjába is bejutott. Az egyik a Steve Miner rendezésében készült Texas Rangers, az igazi texasi kopók, ahol a bizonyos tételek rögzítéséig jutó Marco Beltramit váltotta. A másik pedig Mayfield filmje a Törvényen kívül volt. A Missouriban született Jesse James az 1921-es Jesse James as the Outlaw-val debütált a mozivásznon. Hírnevének hála pedig meg annyi alkalommal dolgozta már fel Hollywood tetteit, életét. Ennek eredményeként olyanok szerezhettek zenét kalandjaihoz, mint Dave Grusin, Jerry Goldsmith, Alexander Courage, Ry Cooder, Warren Ellis, Nick Cave, Mark McKenzie vagy Paul Sattel. Hosszasan lehetne sorolni a neveket, amíg elérünk Rabinhez, aki a 2001-es törvényen kívül csatlakozott ezen társasághoz. Ám Rabin bármennyire is szeretett volna hozzátenni valami pluszt ehhez a műfajhoz, a törvényen kívül szkorja nem western zene, hanem westernhez íródott, némi romantikával és kalanddal fűszerezett akciózene. Bár a komponistára jellemző gitárhasználat és a banjo bevonása biztosít némi vadnyugati a színezetet, inkább az Armageddonhoz, a közellenséghez, vagy épp a háborgó mélységhez hasonló stílusú muzsikával van dolgunk. A műfajtól való elszakadást pedig csak tovább erősíti a főcím alá választott Moby dal, a Find My Baby. És ez az, ami miatt jelen aláfestés polarizálja a filmzenebarátokat. A szerző munkássága iránt rajongóknak tetszik, mások azonban a mozi műfajától merőben eltávolodó rutin feladatként jellemzik. Bár utóbbi megállapítással egyet lehet érteni, azt is el kell ismerni, hogy bár a képsorok alatt a stílus idegennek hat, mindent összevetve azonban működik. Következzen egy kis ízelítő Trevor Rabin törvényen kívül ihlette művéből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason balesetet szenvedett busz. Műhelybeszélgetéseket tartottak a felsőoktatás megújításáról, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében. Sajtóhírek szerint helyi lakosok tettek bejelentést, hogy egy csoport gyanúsan viselkedik. Benkovács közelében szándékosan tüzet akarnak gyújtani. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a 4 embernek köze lehet-e az elmúlt napok tűzeseteihez, amelyek a település pár kilométeres körzetében történtek. Hintóval kirándulókat ért baleset Svájcban. Egy 73 éves nő meghalt, 12-en megsérültek. Összesen 40-en vettek részt a kiránduláson 2 több részből álló szerelvényen. Az egyik járműnek meghibásodott a fékberendezése, egy lejtős szakaszon letért az útról és nekiütközött egy fának. A baleset a Rózek-hegy csúcshoz közeli egyik völgyben történt. Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Most egy olyan téma érkezik a Mesélő Budapest rovatban, amely a mai napig téma. Nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, a döntéshozókat, nagyon sokan ágálnak ellene, valaki mellette van, valaki ellene van. Na de hogy miről is beszélünk pontosan, 1977, kitiltják az autókat a belvárosból.
2: 45 évvel ezelőtt került sor egy nagyon nagy hatású városvezetői döntésre. Természetesen voltak ennek előzményei, tehát nem egyik napról a másikra történt mindez. Természetesen vissza kell mennünk az időbe. Ugyanis tudjuk azt, hogy már az 1960-as évektől kezdve nagy gondot okozott a forgalom, az autós forgalom növekedése, hiszen még a századfordulón csak elvétve találkoztunk autókkal, ugye először a konflisok, a lovas kocsik, aztán ugye, ahogy bejöttek az autók, de eleinte ez még nagyon kis számban volt jelen, tehát nem okozott problémát, de a II. Világháborút követően ez már egy komoly kihívás volt a belváros számára, főleg a pesti oldalon természetesen. Többféle elképzelés is született ennek kapcsán. Volt arról szó például, hogy városi autópályákkal hálózzák be a várost, és ugye egy dolog, ami megnehezítette, ha mondhatjuk így a helyzetet, az, hogy amikor az Erzsébet hídat átadták az 1800-as évek legeslegvégén, akkor a teljes kelet-nyugati átmenő forgalmat a belvároson keresztül vezették, hiszen tényleg azt tudjuk, hogy az Erzsébet híd az valóban rávezet minket a legfontosabb belvárosi utakra, úgyhogy ez gondot jelentett, és az első fecske, ha mondhatjuk így, az a Váci utca volt természetesen a legismertebb máig és a legrégebbi sétáló utca, ugyanis itt már 1964-ben kitiltották az autós forgalmat. Hangsúlyozzuk, hogy itt az északi szakaszáról beszélünk a Váci utcának, tehát az Erzsébet hídtól északra eső részéről beszélünk, hiszen azt is tudjuk, zárójeles gondolat, hogy a déli szakaszát 1996-ban adták át a gyalogosok számára, tehát ez két fejezetben valósult meg, de e két dátum között került sor arra a bizonyos 45 évvel ezelőtti dátumra, 1977 elején, amikor kénytelenek voltak tényleg nagyobb dimenziókban is teret engedni a gyalogosoknak. Ekkor történt az, hogy gyalogos utca lett például a Haris köz, a Pilvax köz, a Kígyó utca, a Párizsi utcának egy szakasza, a Váci utca és a Petőfi Sándor utca között, aztán a régi Posta utca is természetesen az Aranykéz utca és a Petőfi Sándor utca között, és hát a Kristóf tér. Tehát ezekből a rendkívül központi elhelyezkedésű utcácskákból kitiltották az autókat.
1: Tehát gyalogosan lehetett itt közlekedni, de a tömegközlekedést azt fejlesztették emellett, hogy azzal tudjanak közlekedni az emberek?
2: Igen, ugye zajlott közben a tömegközlekedés fejlesztése is, ugye zajlott a metró hálózatnak a bővítése is. Természetesen ez újabb problémákat okozott, hiszen az ott lakók, a belvárosban lakók, a gépkocsijának a parkolása hirtelen egy égető problémává vált, hiszen tudjuk azt, hogy a lezárt utcákban körülbelül 20 ezer ember élt, és olyan 2500 körüli gépkocsival rendelkeztek ebben az időben, tehát ennyi kocsi számára kellett megoldani a parkolást.
1: Ezt hogy oldották meg?
2: Hát akkoriban az volt az első átmeneti megoldás, hogy éjszaka parkolhattak ingyenesen a lezárt részeken, aztán persze később tudjuk azt, hogy bejött ez a matrica rendszer, hogy aki a kerületbe volt bejelentve, az kapott egy olyan engedélyt, hogy a lakóhelyéhez közel parkolhat, de eleinte csak egy ilyen átmeneti megoldás volt. Természetesen bíztak abban, hogy ez a kezdeményezés ezért el fogja érni azt a hatást, hogy a belváros valóban egy gyalogos barát, szolgáltatás barát közeggé tegyék, hiszen az volt a cél, természetesen, hogy a szolgáltatási funkciók, a kereskedelem, a vendéglátás, az ügyintézés, ez a gyalogosok számára abszolút megoldhatóvá és kivitelezhetővé váljék, hiszen már akkor is érezték, hogy ez kocsival, autóforgalommal nem volt kivitelezhető. És hát nagyon nagyok voltak a várakozások, rengeteg kérdés merült föl, úgyhogy aztán a következő hónapok, évek során az új kihívások, azok is természetesen mindig napirendre kerültek, és hát tudjuk, ahogy mondtad te is, hogy a mai napig nincs ebben a kérdésben konszenzus, mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei. Ez aztán marad még a következő évtizedekre is egy olyan kérdés, amire választ keresünk.
1: Reméljük megtaláljuk a választ majd, és megtalálják azok, akiknek döntést kell hozni. Köszönöm.
2: Úgy legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a fürdőkről beszélgetünk. Budapest számos gyógyfürdővel büszkélkedik és büszkélkedett, ugye, hogy már sokszor említetted, ha valahol lefúrunk, akkor ott biztos, hogy termálvizet találunk, ezért is hívják a fürdők fővárosának Budapestet. Volt már egy-két fürdő, amit átvettünk és beszélgettünk róluk, amelyek már nem fedezhetőek fel, legfeljebb rákereshetünk az interneten a Duna fürdő, vagy esetleg a Margit fürdő, illetve az Erzsébet só fürdő, és jön egy újabb fürdő, amely már nem létezik, de érdemes megemlékezni róla.
2: Igen, most a Hungária fürdőbe látogatunk, és itt annyi a jó hír, hogy ezért az épület maga az ott van, és megkereshető, a funkció az eltűnt, de mindenképpen felkereshetjük a Hungária fürdő helyszínét, ugyanis most Pestre látogatunk a Nyár utcába. Élt ugyanis egy Gamperl András nevű sejemkereskedő, aki 1827-ben kútásás közben egy hidegvízű, ám mégis ásványi anyagokban rendkívül gazdag forrásra bokkant Pesten a belváros közepén gyakorlatilag, és még ebben az évben felismerve ebbe az óriási lehetőséget, ezen a telken kialakított egy fürdőt. Sejemkereskedőről beszélünk, tehát biztos, hogy volt azért egy jelentős tőke a kezében, amivel ezt megtelti. Azért, ha felfedeznek egy ilyen kincset, ugye manapság is ez van, egy olajmezőt, vagy egy valamilyen forrást, víz alatti kincset, akkor az ember minden létezőt megmozgat ahhoz, hogy ezt ki tudja aknázni megfelelően, és így tett Gamperl András is. Ezt az épületet ugyan az 1838-as nagy pesti árvíz romba döntötte, ám akkora volt az igény rá, hogy az 1840-es évek elején újjáépítették, tehát a helyre és az adottságokra építettek.
1: A Hungária fürdő alapvetően az ő neve, vagy ezt a köznyelv adta?
2: Úgy tudjuk, hogy ezt a köznyelv adta. Már az 1840-es évek vége fele már ilyen néven volt ismert, és tudjuk azt is, hogy az 1850-es években már 12 szobában 15 káddal várta a vendégeit, tehát ez is kádfürdő volt. És átépítették aztán a Nyár utcai szárnyat az 1890-es év környékén, egy bizonyos Novák Imre tervei alapján. Már ekkor is nagyon kedvelt volt, de ez után jött el a népszerűségének a csúcsa. Ott a századforduló környékén, ugyanis ismét átépítésre került sor, ezúttal Ágoston Emil volt, akit felkértek. Ő egy nagyon ismert szecessziós építész, és ekkor 1908-ra készült el a Dohány utca 44 szám alatt a fő bejárat, illetve az a fő épület, amely a mai napig is még áll.
1: Tehát a kádfürdő az kibővült a sok-sok átépítésnek köszönhetően.
2: Igen, ekkora már egy kifejezett fürdő komplexumról beszélhetünk. 4 gőzfürdő, 60 kád, termálmedence, uszoda, és volt egy a szerényebb jövedelműeknek kialakított népfürdő része is, illetve volt ott egy vendéglő, volt szálloda és mosoda is, tehát egy teljes szolgáltatás csokrot találunk ezen a helyszínen.
1: Volt valami különlegessége az épületnek, igen, illetve ami benne található?
2: Volt itt még egy napozó terasz is, egy panorámás napozó terasz, ahova jó idő esetén fel lehetett menni, és lehetett élvezni a természetes fényeket is. Azt is tudjuk, hogy nagyon szép, ilyen sötétkék majolikával burkolták a medencéket, és fölötte, például a medencék fölött egy elektromos motorral nyitható és csukható üvegezett tető volt. Ez is szerintem, ha belegondolunk, hogy a századfordulón ilyen technikai bravúrt használtak, ha jó idő volt, akkor a vendégek a szabad ég alatt fürdőzhettek. Tehát napozó terasz, nyitható tetejű medencék, úgyhogy nem csoda, hogy megjelentek a fürdő vendégei között a New York kávéház törzs vendégei is, tehát írók, művészek is előszeretettel látogatták a Hungária fürdőt, és a csúcs azt az 1910-es évek környékére tehető.
1: Mi történt ezután? A csúcs után gondolom indult egy lejtmenet.
2: De sajnos ugye mindig így van, ekkoriban már egyre több lakásban megjelent a komfort növekedés, tehát egyre több helyen megjelentek a fürdőszobák, bevezették a vizet, tehát nem volt más szükség ezekre a kádfürdőkre, úgyhogy egyre kevesebben jártak el a közfürdőkbe tisztálkodni, és volt itt még egy botrány is a Hungária fürdő kapcsán, ugyanis 1912-ben, ugye 110 évvel ezelőtt pontosan, egy vendég belefulladt az egyik medencébe, mert a személyzet nem tudott megfelelő segítséget nyújtani.
1: Mikor érte el azt a pontot, amikor már tulajdonost váltott, vagy bezárt a fürdő?
2: Végül 1920-ban, az első világháborút követően egy banki csoport tulajdonába került. Először ők ezt átalakították mozivá, aztán bérházzá, majd szállodává, és itt nyílt meg a Continental szálló, tehát a Dohány utca 44 szám alatt.
1: Majd aztán érkezett Budapest ostroma.
2: Igen, ismételten, sajnos. Itt aztán még különböző színházak is kerültek az épületbe. épületbe. Maga az ostrom az nem tette tönkre az épületet, tehát megmaradhatott volna, de ahogy mondtam, a színházak, aztán szálloda lett belőle, de az is rohamos pusztulásnak indult, mivel bezárt. Tulajdonos váltások során ment át az épület, úgyhogy végül aztán mondhatjuk azt, hogy az épületnek a legnagyobb részét elbontották, és csak a Dohány utcai, ez a nagyon-nagyon szép szecessziós homlokzat maradt meg, és a 2000-es évek közepén ismét gazdát cserélt, a külső burok megmaradt, és az új tulajdonosok egy szállodát építettek a helyére, építve a korábbi korok nevére, Hotel Continental néven nyílt meg itt 2010-ben.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban Budapest múzeumai sorozatunk keretén belül most a Posta Múzeumba hívjuk el a hallgatókat. Ez az, ami a Benczúr utcában
2: van? Igen, a Benczúr utca 27-es szám alatt most, de hát ez sem volt
1: ez
2: mindig.
1: Ez sem így volt. Akkor nézzük, hogy mi is a története.
2: A Posta Múzeum anyagának a gyűjtése 1881-ben kezdődött a főposta egyik első emeleti helységében, a távirda számára készenlétben tartott, pótlásra, cserére, oktatási célokra szolgáló gépekből és alkatrészekből, és ebből aztán egy történeti áttekintést is nyújtó távíró raktárból jött létre a Távirda Múzeumnak nevezett múzeális gyűjtemény. Ez volt tehát az első fejezet. Aztán a postatörténeti emlékek gyűjtése az 1885-ben megrendezett országos kiállítással vett nagyobb lendületet, amikor az ország mezőgazdasága, ipara, kereskedelme, közlekedése és ezen belül a posta intézmény is bemutatkozott. Erről beszéltünk különben tavaly az 1885-ös országos kiállításról. A gyűjtemény gyarapítás ellenére az első bemutatóra alkalmat adó, mindössze csak 70 négyzetméteres kiállítás rész egy elég szerény kiállítás volt. A posta része az meglehetősen szerény volt, a távíró történeti kiállítás azonban sokkal gazdagabb volt, és ebből okulva elkezdték tovább gyarapítani a kiállítást. A posta és a távírda 1887-ben egyesült, és a gyűjtemény elhelyezési gondjait először abban látták, hogy talán fel kéne oszlatni a múzeumot, vagy lehet, hogy egyesíteni, vagy az egyesítés volt jó ötlet, de Baross Gábor miniszter az utóbbi terjesztést fogadta el, hogy egyesítsék a két intézményt, úgyhogy 1890-ben a Távirda Múzeum megszűnt, és ezzel egy időben a posta és távirda berendezését rendelte el, és ezzel tulajdonképpen megvetette a Posta Múzeum hivatalos alapjait is.
1: A gyűjtemény az hogyan gyarapodott?
2: A milleniumi kiállítás, amely idén 130 évvel ezelőtt került megrendezésre, nagy lendületet adott a gyűjtési hullámnak. Ez alkalomból a szervezők a posta, távíró és távbeszélő történelmi fejlődését, illetve a nagymúltú Magyar Királyi Posta intézményéhez méltó módon kívánták bemutatni, és ezen az 1896-os milleniumi eseményen külön pavilonban a posta, a távíró és a távbeszélő csarnokban mutatkozott be, és ez nagyon sikeressé vált. Több mint 600 négyzetméteres volt a zárt terület, 200 négyzetméteres a nyitott helyiség, és itt több ezer műtárgyat mutattak be, mindezt az önálló postamúzeum gyarapítására szánták. Aztán a kiállítás bezárása után a csarnokot lebontották, mint oly sok mindent, ugye a Vajdahunyadvárát is például,
1: igen.
2: És ekkor kezdődött a postamúzeum vándorútja. Úgyhogy a műtárgyak egy része 1899 és 1945 között a közlekedési múzeumban volt, egy másik része pedig raktárakba került.
1: 1945 után itt mi történt, vagy hogyan befolyásolták a történelmi események?
2: Nagyon sok múzeumnál beszéltünk arról, hogy a világháború éveiben a gyűjtemény raktárban pihent, itt sem volt ez másképp, ez egészen 1953-ig nem volt kiállítva, és a fordulatot az 1955-ös esztendő hozta, amikor újjászervezték a postamúzeumot országos gyűjtőkörű szakmúzeumként, és ekkor a posta vezérigazgatóság épületében önálló kiállítás nyithatott. Innen aztán 1970-ben átköltözött az Andrássy úti Saxléner palotába, és onnan költözött át végül a Benczúr házba, hogy a Benczúr utca 27-es szám alá megérkeztünk. Itt vagyunk.
1: És egyébként, hogyha nem tudnánk, hogy ott van, akkor egy postaláda jelzi egyébként nekünk.
2: Igen. Elmondhatjuk, hogy ennek a múzeumnak a fenntartója a Magyar Posta intézménye, és ezt tartotta fenn egészen 1990-ig, amikor a vállalat három részre szakadt, ugye a Magyar Posta vállalat, a Magyar Távközlési vállalat, illetve a Magyar Műsorszóró vállalat, és módjához képest a Magyar Posta érzi most fontosnak azt, hogy fenntartsa ezt a múzeumot, és tényleg felelősséggel viseltessen irányában.
1: Mi található a Posta Múzeumban?
2: Ez egy nagyon szép, színes, gazdag múzeum. Teljes igénye nélkül találunk itt postaládákat az elmúlt több mint 100 évből, különféle járműveket, zászlókat, karszalagokat, bélyegzőket, pecsétnyomókat, de a posta történetének szerves részeként a távírás epizódjait is megismerhetjük. Van például a kiállított tárgyak között egy Hughes rendszerű távíró, amely a múzeum egyik legrégebbi tárgya, illetve a a Morze-féle távírót ki is próbálhatjuk.
1: Mit ismerhetünk még meg?
2: A különböző technikai újítások szerepét is, például a világon elsőként nálunk bevezetett új küldemény a levelező lap, amiről külön beszéltünk egy jó néhány évvel ezelőtt, 1869-ben jelent meg az első levelező lap, vagy a zárt rendszerben üríthető levélgyűjtő szekrény, vagy az úgynevezett amerikai lakat. Ezek mind-mind kuriózumok voltak annak idején. És a múzeum egyik büszkesége a Szentesi Postahivatal 1893-ban gyártott berendezése, amely közel 100 éven át szolgálta a város lakóit, mielőtt ide került volna a gyűjteménybe. De vannak itt távbeszélők, a rádió és a tévé is képviselteti magát, hiszen a kiállítás végén a telefonia és a rádiózás történetében nyerhetünk bepillantást. Kipróbálhatjuk például az úgynevezett meseszolgálatot, ami évtizedeken keresztül működött, sajnos ma már nincsen, hiszen 1956-ban indult ez a postai szolgálat. Ennek az volt a lényege, hogy a gyerekek a telefon kagylóját felemelve híres színészek előadásában hallgathatták meg Andersen, a Grimm testvérek vagy éppen Benedek Elek meséit, olyan hangokon keresztül, mint például Darvas Iván, Rutkai Éva vagy Újlaki Dénes. Tehát ez is egy igazi időkapszula.
1: Látogassanak el a Postamúzeumba is. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, ahol most Budapesten elmegyünk és megkeressük a legkeskenyebb házat. Hova megyünk el?
2: Maga a ház a budai oldalon található, de én személy szerint azt gondolom, hogy legjobban a pesti oldalról tudjuk megfigyelni, méghozzá a Pestik Duna korzónak a déli vége felé, tehát az Erzsébet híd és a Lánchíd közötti területről beszélünk, és közelebb, hogyha közelebb állunk az Erzsébet hídhoz, és áttekintünk a budai oldalra, akkor szinte szembe tudunk állni. Ennek a pontos címe a Várkert rakpart 16-os szám. Egy nagyon szép épület, nagyon jellegzetesen szép, ilyen mély bordó színe van, és hát ha megnézzük a környező épületeket, akkor valóban látjuk, hogy jóval keskenyebb az összes ismert épületnél, amelyet láthatunk.
1: Kicsit olyan, mint Hollandiában, Amsterdamban.

0: Ház volt, és egészen a milleniumi városfejlesztésekig ott állt, tehát a 19. században végig ott állt a Dunaparton, ekkor azonban lebontották, és a telket két testvér vásárolta meg, bizonyos Mandl Manó és Mandl Ármin kereskedők a milleniumi évet követően. Ide terveztek egy épületet, amely 1898-ra el is készült, Weinreich Fülöp és Spiegel Frigyes tervei alapján, és itt egy három emeletes, egy nagyon pici belső udvarral rendelkező házról beszélünk, amely 22 méter magas, és itt jön, hogy ehhez a szélessége csak mindössze 620 centi, tehát 6,2 méter széles. Megjegyzem, hogy ha a Döbrentei utca felül nézzük, tehát a másik oldalról, akkor csak 5,5 méter széles. De a Dunai homlokzatát tekintve 620 centiről beszélünk.
1: A Mandl ház, ugye ez lett a neve is. Igen. Ennek a háznak. Bármi utal rájuk egyébként?
0: Igen, még a mai napig, ha alaposan szemügyre vesztük az épületet, akkor a kőerkéje felett még mindig látjuk az M betűt, ami az építtetőkre utal, és nagyon szép szamárhátíves bejárat és nagyon szép kovácsolt vas ablakokat figyelhetünk meg. Hát ez az épület azért nagyon sok mindent végig.
1: Ezt akartam kérdezni, igen, hogy vajon itt mi történt, vagy mit nézett végig?
0: Ha belegondolunk, hogy mikor is épült, ugye 1898-ról beszélünk, ekkor kezdik el építeni az Erzsébet hidat, illetve ezt követően, tehát végignézte az Erzsébet híd építését, és hát azt is elmondhatjuk, hogy ez az épület nagyobb sérülés nélkül úszta meg a második világháborút, tehát ugye nagyon sok épületről elmondtuk, hogy mennyire tönkrement, vagy újraépítették, vagy nem. A legkeskenyebb ház a budai oldalon megúszta a második világháború sérüléseket.
1: De azért átalakítás, vagy átépítés volt?
0: Igen, beépítették a tetőterét az 1930-as években, ott fönt is kialakítottak egy új lakást, ehhez aztán gardróbszobát is terveztek, tehát felfele terjeszkedtek, a felső, legfelső szintet is beépítették.
1: Kik éltek itt?
0: Itt élt például az egyik aradi vértanú fia, Leiningen Westerburg Károly volt a vértanú, és az ő fia, Ármin nevű fia lakott ebben az épületben, illetve egy festőművész is lakott itt, Tardos Krenner Viktor, aki a képzőművészeti iskola tanára volt, és akinek olyan tanártársai voltak, mint Lotz Károly vagy Székely Bertalan. Az ő neve annyira nem ismert, de mégis fontos. Olyan épületekben alkotott maradandót például, mint a már említett Országház, az Országház ebédlőjében találjuk az ő festményeit, vagy a Pannonhalmi Főapátság milleniumi emlékmű kápolnájában, a Vígszínház mennyezetén például, illetve a Ferenciek terén álló Ferences templomban is vannak festményei.
1: Ebben a házban csak lakások vannak?
0: Nem, ebben is, mint a legtöbb lakóépületben, az utca szintjén üzlethelyiségeket találunk. A Döbrentei utcai oldalon található üzlethelyiségben például Mátrai Vilmos festő bérelt egy stúdiót, úgyhogy nagyon-nagyon szép tabáni pillanatokat örökített meg az itteni műtermében. Az is fontos, hogy ez az épület most már egy fontos intézetnek is a székhelyként szerepel, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének a székhelye. Kicsit utalva, építve a korábbi bérlőkre, illetve a korábbi funkciókra. 1960-as évektől kezdődően a műemlékfelügyelőség az épületet védetté nyilvánította, tehát most már azért nem is lehetne még egy szintet ráépíteni, vagy nem lehetne modernizálni. Ja, ugye az egész Dunapart az UNESCO világörökség része, és ennek a dunaparti panorámának a része most már ez a legkeskenyebb ház is.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban van egy dátum, amikor történt valami Budapesten. 1903. augusztus 24-e. Nem túl fényes esemény, vagy hát túl fényes volt, de nem túl szép esemény, vagy jó.
2: Túl vidám, ha így mondhatjuk. Ugye nagyon sok kellemes pillanatát idézzük fel a múltnak, és ez most valóban egy olyan nap, amikor nem egy örömteli eseményről beszélünk, hiszen ekkor tört ki az a bizonyos nagy tűzvész a párizsi nagyáruházban.
1: Mi történt?
2: Először is tudnunk kell azt, hogy abban az időben elég sok tűzvész pusztított Budapesten. Tehát például 1889-ben leégett a Gyapjú utcai Német Színház, 1902-ben kigyulladt a Concordia Malom, 1903. februárjában is a New York palota égett ki, de ez, amiről ma fogunk beszélni, ez az összes tűzeset közül a legnagyobb, és ez a párizsi nagyáruházban tört ki. Most a párizsi nagyáruházat most mindenki az Andrássy útra tenné, azonban ez akkor
1: ez nem itt volt.
2: Ugyanis itt csak 1911 óta működik, előtte viszont a Rákóczi út és a Klauzál, az akkori Kerepesi út és most a Klauzál utca sarkán állt. Itt 1892-ben nyitotta meg a kapuit egy testvérpár, Goldberger Sámuel és Goldberger Henrik. És ebben az áruházban mindent lehetett kapni, a ruhaneműtől a papíráróig, méteráru, könyvek, iskolai tanszerek, konyhai eszközök, fegyvert és még tűzijátékot is árultak a párizsi nagyáruházban. Hatalmas volt az eladó tere, és hát mondhatjuk azt, hogy egyfajta bazárként működött. Még az udvaron is folyt a vásár, az ott udvar fölé egy üvegtetőt szereltek. Nagyon sokszor a most átalakított bérházakban, amikor hotel vagy szálloda lesz belőlük, ez a fajta üvegtető jelenik meg ismét. Tehát ez nem egy ismeretlen fogalom az építészetben, és a legfelső emeleten pedig lakások voltak, meglehetősen jómódú bérlőkkel. Annyira jól ment ez az üzlet, hogy voltak olyan évek itt a századforduló környékén, amikor 250 alkalmazott dolgozott.
1: És akkor 1903. augusztus
2: 24-e. Így van, este 7 óra előtt néhány perccel körülbelül 150 dolgozó tartózkodott a boltban, és a gépész bekapcsolta a kirakati világítást, tehát zárás előtt készültek arra, hogy bekapcsolják a világítást, és az egyik segéd éppen feljött a pincéből, amikor észrevette, hogy a Kerepesi úti oldalon a kirakat lángokban áll. Felrohant a lépcsőn, elkiáltotta magát, hogy meneküljünk, ég az üzlet, és hát persze a dolgozók azonnal lerohantak az emeletről, azonban ahelyett, hogy megpróbálták volna a tüzet eloltani, és ez egy hatalmas hiba volt, elkezdték az árut menteni. Eközben persze a tűz hihetetlen gyorsasággal terjedt, hiszen a kirakatban papíráru és ruhanemű volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen tűz
1: pillanatok alatt
2: elterjed. Már a Kerepesi úti kapu is lángokba borult, tehát nem tudtak az emberek ott sem kimenekülni. Olvassuk például a korabeli újságok beszámolóiból, hogy az egyik áruházi alkalmazott menekülés közben elájult, nem tudták kimenteni bennéget, és azt is olvassuk, hogy sokan megőrültek, illetve ideggörcsöt kaptak a rettentő veszedelem láttára. Olvashatjuk az egyik korabeli tudósításban.
1: Na de mi történt azokkal, akik oda sereglettek, elkezdték az oltást?
2: Hát természetesen megjelennek az utcán a járókelők, látják ők is, hogy óriási a baj, azonban egyszerűen csak nézik, ahogy ég az épület, és hát sajnos itt megint az emberi gyarlóság jelenik meg, ahelyett, hogy segítséget hívtak volna, kihasználva a katasztrófát, betörték a kirakatot, és elkezdték ellopni az értékesebb árut. Tehát, ahogy mondtam, hét előtt néhány perccel vették észre a tüzet, és 7 óra után 10 perccel érkezett meg az első tűzoltó kocsi. Aztán ezt követte a többi, összesen 15 tűzoltó oltotta a tüzet, ami ekkor már lehetetlen volt, mert végzetesen elharapózott a tűz, már a harmadik emeleti ablakokból is lángok csaptak ki, és hát a lakók is riadtan néztek ki az ablakon, hogy hogyan tudnának menekülni. Gyakorlatilag az épületben ragadtak, és hát esélyük sem volt a menekülésre. Aztán voltak, felvetette az ötletet, hogy mi lenne, ha kihúznának egy ponyvát, és erre tudnának kiugrani a lakók. A tűzoltóknál viszont nem volt ponyva, úgyhogy a szomszédos népszínházból kértek kölcsön ponyvát, és kifeszítették, de akkorák voltak már ekkora lángok, hogy nem lehetett a járdán sem megállni, hogy ugye odaugorjanak az emberek, illetve akkora volt a füst, hogy nem látták, hogy hova ugorjanak az emberek, úgyhogy a korabeli leírásokból azt tudjuk, hogy bár sokan kiugrottak, de senki sem élte túl, nem tudtak úgy landolni, hogy így megmenekülhettek volna. Azt is tudjuk, hogy este 7-kor gyulladt ugyan ki, de még hajnali 3-kor is lángolt a párizsi nagyáruháznak az épülete.
1: Gondolom a ház az teljesen kiégett.
2: Teljesen kiégett. Azt sem lehet tudni, hogy pontosan hányan haltak meg. Valahol a 30-as szám köré tehető az áldozatok száma, és még 3 napig füstölgött utána a ház.
1: És a vizsgálat az mind terített ki?
2: Az derült ki, hogy az egyik kirakati lámpa elektromos vezetéke hibásodott meg, és e körül a gyúlékony árok ugye hamar lángra kaptak, az elektromos szikrák belobbantották, és ezért természetesen aztán egy alaposabb vizsgálat azt is kiderítette, hogy számtalan hiányosság volt, az építkezés során sem tartották be azokat a tűzvédelmi előírásokat, amelyeket kellett volna. Tehát ugye manapság is halljuk ezt sokszor az építkezések kapcsán, vagy egy-egy tűzeset kapcsán, ez akkor sem volt máshogy.
1: A tűzeset után mi történt ezzel az épülettel?
2: Nagyon hosszú idő volt, ameddig teljesen rendbe rakták az épületet. Találtam egy mondatot, ami szerintem olyan megindító. Idézem, rettentő sokaság bámulja folyton ezt az épületet, vagyis a romjait, de ez se tart örökké. Az idő felettet mindent. E fölött is napirendre térnek át az emberek, a szürke világ épp úgy fog tovább haladni, mint annak előtte. Úgyhogy igen, ez is bevonult a múlt eseményei sorába, de tényleg, mint a legtragikusabb tűzvész, így emlékeztetünk erre a tragédiára.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét is. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysóly és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-i adása. A Papagéno szerkesztőségének és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának augusztus 15-i adásában a kortárs művészet, a zene és a népművészet kerül fókuszba. Az első órában Schneller János művészettörténész, a Resident Art Galéria vezetője a kortárs művészet megismerését segít. Aktuális kiállításokról és programokról Dobszai Meskó Ilona Erkel Ferenc díja zeneszerző és karmester pedig az általa vezetett nemzetközi karmesteri mesterkurzusról mesél. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsin a szerepéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. Az első órában szó lesz arról, hogy megvannak a színi kritikusok díjának várományosai, illetve pályázatot hirdetett a Prokkultúra Urbis közalapítvány független színházak támogatására. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül Schneller János lesz a vendégem, hiszen augusztus végéig látható a Resident Art nyári csoportos kiállítása, illetve kortárs kiképző kurzust is indítanak szeptembertől. A Resident Art két aktuális kezdeményezése is a kortárs művészet megismerését és közelebb hozását szolgálja. Augusztus 31-ig látható a Bartók Béla úti galériában a Visszatekintés című kiállítás, amely a Resident Art elmúlt két évének művészköréből válogat, illetve a szeptemberben induló kortárs kiképző egy 12 alkalmas előképzettség nélkül is látogatható kurzus lesz, amelyről a Resident Art Galéria vezetőjével beszélgetek.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Schneller János művészettörténészt, a Resident Art Galéria vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Augusztus 31-ig látható a Resident Art Galéria nyári csoportos kiállítása, hiszen a Resident Art Galéria 2024 júliusában költözött a Bartók Béla útra, és nyitotta meg új kiállítóterét. Az azóta eltelt két évben 15 kiállítást rendeztek, a jelenlegi kiállításon pedig a galéria azon művészei szerepelnek, akiket ebben az időszakban állítottak ki. A kiállítás egyszerre visszatekintés, és talán az elmúlt két évre is egyfajta helyzetjelentés a galériáról. Mi a helyzet nálatok most éppen? Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra, illetve a mostani helyzetre?
2: Erre az elmúlt időszakra úgy tekintek vissza, mint egy nagyon sikeres és velem építkezésekkel és terjeszkedésekkel, és nekem is nagyon fontos volt, hogy egy olyan kiállítást rendez, amiben megnézem azt, hogy kik a galéria művészei, kik voltak kiállítva, és ezek a művészek milyen új munkákat hoztak most létre. Mert nagyon sok esetben a galériás embernek vagy a kurátornak is ez egy fontos tulajdonképpen checkpoint, hogy megnézze azt, hogy éppen mik azok a legújabb munkák, amik megszülettek, úgyhogy végül is a koncepció az volt, hogy ne régi munkákat állítsunk ki, hanem olyan legfrissebb munkákat, amit mindenki az elmúlt fél év, egy évben készített, és megpróbáljuk őket úgy összerakni, hogy legyenek bennük párhuzamok, legyenek bennük ímek egymással való kapcsolat, és így kiállítottam több mint 15 munkát, van akitől több munkát, van akitől egy nagy méretű munkát, van akitől pedig egy nagyobb és egy kisebb méretű munkát, és így jött létre tulajdonképpen egy olyan album, vagy egy olyan kiállítás, amit, hogyha végiglapoz az ember, végignéz az ember, akkor kap egyfajta benyomást arról, hogy a galériának kik a művészei, és mi az arcéle a galériának. Úgyhogy számomra is, és a látogatók számára is egy érdekes tárlat.
1: Egy picit a saját történeteteket is elmeséli ez a kiállítás, vagy a korszak lenyomatát próbálja megmutatni.
2: Annyiban elmeséli a történetünket, hogy a 2024 tavaszán, ugye nyarán igazából, 2024 nyarán ide költöztünk, és aztán ősszel elkezdtük a kiállítások szervezését, és tulajdonképpen mindegyik kiállításról elmond valamit. Ugye Kondor Attilával kezdtük, az ő kiállításával nyitottuk meg a Resident Artot, ő is elég fontos helyen szerepel, aztán ott van Benkő Barnabás, aki az egyik legfiatalabb alkotónk, neki is ez egy nagyméretű, de kicsit atipikus képe szerepel, aztán ott van Stefán Osznovszki, akinek nemrég zártam a kiállítását, teljesen új non-figuratív fameszteteket készít, illetve a szereplők között ott vannak azok az újabb és olyan felfedezéseim is, mint például a Crocodile Power, egy orosz művész páros, és januárban volt kiállításuk. Tehát mindenkitől mutat valami olyan újat, ami viszont visszautal a múltra is, a korábbi kiállításainkra, és végig lehet akár úgy is nézni a kiállítást, hogy emlékezni arra, hogy mi volt korábban, milyen kiállítás volt korábban, még akkor is ez a kép nem feltétlenül azon a kiállításon volt kiállítva, hanem egy újabb művet mutatunk be, de a stílusok azok nagyon elütnek egymástól, tehát lehet látni rögtön, hogyha valaki belép a galériába, hogy ez egy válogatás kiállítás, és nem egy művésznek a munkája. Uh-huh.
1: Bartók Béla úton vagytok, és mit jelentett számotokra az egy pici visszatekintés, hogy ide költöztetek? Bár sokszor beszélgettünk már erről, és sokszor elhangzott, de aki esetleg nem hallotta azokat a beszélgetéseket, annak most ezt fedjük fel.
2: A Bartók Béla út ez egy óriási lehetőség volt számunkra, egyrészt azért, mert olyan emberek is betévednek, betérnek a galériába, akik egyébként soha nem járnának máskülönben galériába, mert óriási a forgalom a Bartókon. Nem csak a művészet szeretők és művészet iránt érdeklődők járnak erre nagy számban, hanem olyan emberek is, akik egyébként lehet, hogy csak betévednek egy galériába azért, mert érdekesnek tűnik a kirakat. Úgyhogy a másik óriási dolog meg az, hogy itt felfedeztük, hogy a Bartók Béla úton 15 galéria működik, és egy nagyon fontos kulturális centrum jött létre itt Újbudán, és ennek mi is a részesei lettünk a programjainkkal, illetve a kiállításainkkal, és hát próbálkozunk együtt működni más galériákkal is, közösen szervezni programokat. Most például egy ilyen szezonnyitó kiállítás megnyitó folyamon dolgozunk, hogy esetleg a szeptember első hetében legyen egy olyan csütörtök, amikor mindenki vagy több galéria is nyit kiállítást, és ezeket a kiállításokat próbáljuk meg összehangolni. De hát ezek óriási munkák, mert nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokféle profillal rendelkeznek ezek a galériák. Az biztos, hogy a Resident Art életében ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, és azt gondolom, hogy sok eladást is hozott, illetve sok olyan ismertséget hozott, amit korábban nem volt meg nekünk.
1: Ha valaki még soha nem járt kortárs kiállításon, és úgy gondolja, hogy nem érti ezt a világot, akkor mit tanácsolnál neki? Kezdje az ismerkedést egy tárlatvezetéssel, képzéssel vagy kurzussal, vagy egyszerűen azzal, hogy több időt tölt egy-egy mű előtt. És akkor itt majd a képzés kurzust, azt bontsuk is majd ki.
2: Én azt ajánlom, hogy jöjjön el először kiállítás megnyitóra, és nézem, hallgassam meg egy kiállítás megnyitót, és aztán utána a saját szemével győződjön meg a képekről. Tehát nagyon fontos az, hogy ebben a műfajban ugyan fontos az is, hogy az ember albumokat nézegessen, és minél több művészt megismerjen, de a legfontosabb az, hogy szemtől szembe találkozzon a képpel, mert így van ereje a képnek, így tud működni. Úgyhogy a második legfontosabb, amit ajánlok, hogy minél többet járjon kiállításra. Ez teheti egyedül is akár, úgyhogy végig sétál a Bartókon, és több galériába benéz, belátogat, és érdemes azért elolvasni a falszövegeket is, mert ezek sokszor közelebb visznek ahhoz a világhoz, amiben az egyes alkotók alkotnak. Azt érdemes tudni, hogy a kortárs művészet rendkívül plurális, tehát nagyon sokféle van, és nagyon sok különböző alkotó van. Nem lehet azt mondani, hogy mi a mának a vezető stílus, vagy mi az éppen aktuális trend. Esetleg azt lehet mondani, hogy milyen trendek vannak, és milyen trendek élnek egymás mellett, de valóban nehéz eligazodni ebben a világban, és azért is találtam most ki, hogy szeptember közepétől indítok egy kortárs kiképző nevezetű 12 alkalmas kurzus, ahol élőben beszélgetünk képekről, festményekről, vetített képes előadások, illetve galériaséták, műteremlátogatások formájában. Ez részben művészettörténeti előadás lesz, részben közös képelemzés, részben pedig olyan más galériákba való látogatás, ahol azt is megnézzük, hogy más galériák hogy csinálják, illetve más galériáknál kik a kiállító művészek. Ez egy hosszú tanulási folyamat, csak azért gondoltam, hogy felfűzöm egy ilyen előadás sorozatra, mert azt gondolom, hogy érdemes a második világháború utáni művészetnek a tendenciáit megismerni, és abból kortárs felé közelíteni, hiszen a kortársat azt értjük a legkevésbé, mert annak nincs még igazából irodalma, nincs feltétlenül kanonizálva, viszont vannak párhuzamosan élő trendek, és ezeket is érdemes összehasonlítani egymással, vagy megnézni. Úgyhogy szeptember 18-án indul egy ilyen kurzus, és minden pénteken délutánonként lesznek vetített képes előadások, amiket én tartok művészettörténészként, és remélem, hogy tudok egy olyan tematikát nyújtani, amit az ember végigcsinál, vagy végignéz, akkor abból már lehet valami fajta elképzelése arról, hogy milyen ez a kortárs művészet. Ebben egyébként benne lesznek kortárs művészetnek az intézményrendszere is, illetve az, hogy működik egy galéria, illetve meghívok gyűjtőt is, és gyűjteménykezelőt is, hogy egyáltalán arról is beszéljünk, hogy mi az, hogy műgyűjtés. Úgyhogy több mindent is beleraktam ebbe a kurzusba. Most éppen ez egy olyan új ösvény, ami egyébként mindig is megvolt a Resident Artnak a profiljában, edukáció. Csak most ezt egy picit rendszeres beszedem, és úgy kínálom, mint egy kurzust.
1: A residentart.com weboldalon megtalálják a pontos részleteket, és szerintem azért is izgalmas egyébként a kortárs művészet, mert hogy mindig tud reflektálni arra, ami éppen történik, és van is ilyen festőművész, aki folyamatos azt festi meg, ami történik, és aztán utána a történelemnek ez egy nagyon jó lenyomata lesz. Viszont a műkereskedelem az most egy kicsit, én azt látom, hogy nagyobb nyilvánosságot kapott, viszont a régi dolgokról van szó benne leginkább, és ezért is jó az, hogyha mondjuk valaki ellátogat erre a kurzusra, mert akkor a kortárs művészetet is jobban el tudja helyezni, jobban tudja értékelni és érteni.
2: Igen, szerintem ez egy kicsit úgy működik, hogy aki a klasszikus művészetben már egy kicsit beleszagolt, és mondjuk valamennyire ahhoz van viszonya, egy idő után elkezdi érdekelni a kortárs is, mert annyira más, és annyira mai, és sokszor annyira érthetetlen. És ez szerintem sok embernek felkelti a kíváncsiságát, hogy tulajdonképpen mi is van ezek mögött, az egyéni mitológiák, vagy egyéni látásmódok mögött. És inkább azt lehet mondani, hogy egy-egy művésznek a látásmódját fogom tudni bemutatni. Természetesen a tendenciákat is fel lehet rajzolni már egyfajta időtábladból, de hogy jelenkorral kapcsolatban inkább azt lehet mondani, hogy egy-egy művésznek a még ma élő vagy nem régen hunyt művésznek a pályáját vagy a látásmódját lehet bemutatni, és ezen keresztül lehet aztán a stílusokhoz kapcsolódni. És szerintem ez, most nem tudom, nagyon elkanyarodtam a kérdéstől.
1: Nem, folytassak.
2: Hogy ezen keresztül lehet, az egyes látásmódokon keresztül lehet megérteni azt, hogy a kort éppen mi foglalkoztatta. Uh-huh. De a mai korunkra arra nehéz rátekinteni, ott inkább az lesz, hogy egy-egy képzőművésznek a saját látásmódját fogom megmutatni, és ott is fogunk képeket elemezni, illetve én szeretném ezt az előadást azért valamennyire interaktívvá is tenni, hogy ne csak én beszéljek, hanem legyenek olyan közös képelemzések, amiket együtt hozunk össze, tehát ilyen szemináriumi jelleggel meg lesznek olyan dolgok is, hogy bemutatok egy-egy technikát, és a technikával kapcsolatos, és meg tudok mutatni akár a raktárból előhozva egy-egy műalkotást, vagy esetleg egy szoftverosított grafikát, ezeket is be tudom mutatni. Akkor azért is lesz jó, hogy magában a galériában lesznek az előadások, mert hogy akár kézbe is vehetünk egy-egy műalkotást, ami szintén nagyon exkluzív, vagy nagyon érdekes lehet olyanoknak, akik ezt soha nem csinálták korábban.
1: Nézzenek meg minden információt a residentart.com weboldalon, a Resident Art Galéria honlapján, és mindeközben ugye a Visszatekintés című tárlattal kezdtük a beszélgetést, amely augusztus 31-ig látogatható, de ugye úgy, hogy előzetes bejelentkezés
2: most
1: alapján.
2: Most előzetes bejelentkezés van, igen, a nyári szünetet tartunk, úgyhogy előre lehet jelentkezni, és akkor be tudunk menni. Aztán a szeptember 3-án nyílik a következő kiállításunk, az pedig egy duó kiállítás lesz, de arról majd lehet, hogy később beszélünk.
1: Jó, mindenképpen. És ha megnézik a kiállítást, akkor szerintem az én két kedvenc festőművészemnek a képei előtt, Marosi Panninak és Kalán Viktória képei előtt szerintem időzzenek egy kicsikét, de természetesen a többi művész képei előtt is. Én csak őket emelném ki, mert nekem ők nagyon megmaradtak.
2: Na, örülök, hogy Marosi Panni meg a Kalán Viki, a legfiatalabb generáció.
1: Így van. Én nem is tudom, pár évvel ezelőtt voltam egy kiállításon nálatok, és akkor már nekem megmaradt a Marosi Panni, és akkor még ugye nem is a Bartók Béla úton voltatok, úgyhogy azért nyomon követem, hogy mi történik vele.
2: Köszönjük szépen!
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon sok sikert kívánok, jó pihenést, és nagyon sok résztvevőt a kurzuson.
2: Köszönöm!
1: Az elmúlt percekben Schneller János művészettörténészt hallhatták, a Resident Art Galéria vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló első részének. A salzburgi ünnepi játékok kitüntetését kapta Cecilia Bartoli. Augusztus 8-án Rossini a Remzi utazás című operájának előadásával köszöntötte az idén 60. születésnapját ünneplő Cecilia Bartolit a salzburgi ünnepi játékok. Az ideiglenes igazgató és a fesztivál elnöke, valamint az ügyvezető igazgató kivételes jelenségként méltatták a művésznőt, aki 1993 óta a fesztivál meghatározó szereplője. 2012 óta pedig a salzburgi pünkösdi ünnepi játékok művészeti igazgatója. A gála csúcspontjaként a fesztivál rubinokkal díszített brossával tüntették ki a művészt. A salzburgi ünnepi játékok rangos elismerését korábban olyan művészek vehették át, mint például Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniel Barenboim vagy Schiff András. És 2,5 év után új hang szólalt meg a világ leghosszabb koncertjén. Augusztus 5-én 2,5 év várakozás után ismét akkordot váltottak a világ leghosszabb előadásán. John Cage ikonikus, Amilyen lassan csak lehet című műve már 25 éve szól a Halberstadtban, egy kifejezetten erre a célra épített orgonán. Cage az 1980-as években írta meg ezt a művet, amelyet a lehető leglassabban kell megszólaltatni orgonán, nem vagy zongorán. Bár a kottája mindössze 8 oldalból áll, a darab teljes előadása gyakran több órát vesz igénybe. A Halberstadti orgonán 2001-ben Cage 89. születésnapján kezdődött el a darab, amelyek a tervek szerint 639 évig, azaz egészen 2640-ig tart majd. Az előadás során az akkordok éveken át változatlanul szólnak. A következő akkordváltás 2027. október 5-ére tervezik, amikor egy hang elhallgat majd. És hogy itthonról is érkezzenek hírek, megvannak a Színi Kritikusok díjának várományosai. A Színházi Kritikusok Céhe 47. alkalommal adja át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatja a szeptember 20-ai díjátadót, amelynek helyszíne az Ötvös 10. Az előadások között a szombathelyi Takarásban, a színházak versenyében a Katona József Színház kapta a legtöbb jelölést. A Színházi Kritikusok Céhe korábban nyilvánosságra hozta, hogy az életműdíjat 2026-ban a Ser Tamás kapja. A Színi Kritikusok díja történetében először ítéltek oda posztumusz életműdíjat az idén márciusban elhunyt Nádasdy Ádámnak. És pályázatot hirdetett a Prokultúra Urbis közalapítvány független színházak támogatására. A Független Előadó Művészeti Alapot Budapest Főváros Önkormányzata és a Független Előadó Művészeti Szövetség közösen hozta létre. A kezdeményezés célja, hogy átlátható és fenntartható módon biztosítson kiegészítő működési támogatást a fővárosban működő független színházi, tánc, cirkusz, báb és gyermekszínházi társulatok, valamint színházi nevelési projekteknek. A támogatást a Prokultúra Urbis közalapítvány bonyolítja el a teljes 150 millió forintos keretből, a lebonyolítási költség levonása után pontosan 142 millió 500 ezer forint áll a pályázók rendelkezésére. És honfoglaláskori lelet együttesre bukkantak Pest megyében, ezzel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét. 2026 nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntes honfoglaláskori tárgyakra figyelt fel egy Pest megyei település határában, ahol korábban nem történt régészeti kutatás, és felismerve azok jelentőségét azonnal értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum régészeit. Az ásatást vezető régész Gédel Dániel és az egyesület elnöke Rácz Tibor Ákos hangsúlyozták, az előkerült lelet együttes nem csak azért különleges, mert aranytárgyak is gazdagítják, ami rendkívül ritka a honfoglalás időszakából, hanem azért is, mert a tárgyak kidolgozottsága rendkívül magas szín. Az előkerült tárgyak a korabeli elit hagyatékához tartoztak. És amivel folytatódik a Papagéno Klasszik műsora, egy interjú Dobszai Meskó Ilona, Erkel Ferenc díja zeneszerző és karmester lesz a vendége, hiszen augusztus 27-én a Gödöllői Királyi Kastélyban ad záró koncertet a Dobszai Meskó Ilona vezetésével zajló nemzetközi karmesteri mesterkurzus. A hangversenyen a kurzus résztvevői állnak a Duna Szimfonikus Zenekar élére, és mutatják be az augusztus 22-e és 27-e között zajló intenzív műkely munka eredményeit. Erről fogunk beszélgetni.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Dobszai Meskó Ilonát, Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt és karmestert. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szia, Nóri, köszönöm szépen a meghívást.
1: Most éppen úgy beszélgetünk, hogy te Kolozsváron vagy, hiszen augusztus 14-e és 17-e között rendezik meg a Magyar Egyházzenei Biennálét, és ide meghívást kaptál, úgyhogy mielőtt belekezdünk a fő témánkba, amely ugye az lesz, hogy a te szervezésedben és vezetésében zajlik majd egy nemzetközi karmesteri mesterkurzus. Először beszéljünk a jelen pillanatról. Hogy kaptál meghívást, illetve mit fognak ott hallani azok, akik ott vannak a helyszínen?
2: Szemeci György álmodta meg ezt az egész rendezvénysorozatot. Ez az Egyházzenei Biennálé arról szól, hogy a most élő és alkotó magyar szerzők, akik egyházzenét írnak, igazi helyszíneken, tehát nem a kortárs zenei szimpóziumokon tudják bemutatni az újonnan készült egyházi műveiket, hanem itt nagyon-nagyon szép kolozsvári templomokban, unitárius, református, katolikus templomokban fognak elhangzani a művek, sőt, vasárnap a liturgiák is a mi műveinkkel gazdagodnak, mert Selmeci Györgynek a véleménye az, hogy ezeknek élő gyakorlatoknak kell lenni. Az a rendszerváltozás után ugye nagyon sokan újra egyházzenét írnak, illetve hát az alatt is készültek, sőt, hát erről Horváth Márton Levente tudna sokat mesélni, aki most az egyházzene tanszak új vezetője. Nagyon szép darabok keletkeztek azokban az évtizedekben is, csak nem kaptak mit. De hogy ma már öröm is szabadon alkotunk. Én a kezdetektől része voltam ennek a Biennálénak, most rendek harmadjára, tehát 22-ben, 24-ben és 26-ban járunk ugye most. 15 kórus vesz részt az idei Biennálén. Nekem 3 művem is felcsendül majd, lesz a Pápai Gimnázium lánykora Parola Csaba vezetésével, ők is énekelnek tőlem, a Váci kórus Sándor Bencével, és Kolozsvári Magyar Opera gyerekkara, ő fogja bemutatni a misémből az Alleluja tételt. Természetesen most csak zongorával, nem zenekari kísérettel, de hát nagyon-nagyon örülök, hogy belehallgathatok.
1: Elhiszem, hiszen a zeneszerzőnek mindig az a legnagyobb öröm, hogyha hallhatja a művét. Nagyon felemelő érzés lehet, én azt gondolom.
2: Az az igazság, hogy én igazából a többiek miatt jöttem, mert én azért nagyjából tudom, hogy mit írtam, bár nyilván nagyon megható, hogy azt érzékelni, hogy mások mennyi munkát tesznek bele, és hogy most hogy szólal meg, és tényleg, egyébként tényleg érzelmileg megérint. De igazából, amiért én el is jöttem, az az, hogyha olyan, hogy a kollégák mi dolgoztak az elmúlt években, és hogy ezek hogy hatnak a templomi környezetben. Tehát, hogyha beülök a padba, becsukom a szemem, akkor én ezt most, 2006-ban hogyan érzékelem. Mert azt hiszem, hogy attól én is gazdagodok, meg igazából nekem ez tényleg élmény.
1: Ha szeretnének bővebb információt, akkor Magyar Egyházzenei Biennálira, ha rákeresnek, akkor kijön az a weboldal, ahol minden más információt megtalálnak, és önök is követhetik ezt az eseményt. És mindeközben egyébként akkor most térjünk át a fő témánkra, hiszen augusztus 27-én majd a Gödöllői Királyi Kastélyban ad záró koncertet a Dobszai Meskó Ilona vezetésével zajló nemzetközi karmesteri mesterkurzus. A hangversenyen a kurzus résztvevői állnak a Duna Szimfonikus zenekar élére, és mutatják be az augusztus 22-e és 27-e között zajló intenzív műhely munka eredményét. A budapesti kurzus középpontjában a karmesteri technika, a zenekarról való kommunikáció és a próbatechnika és a partitúra értelmezése áll. Rengeteg mindent kell tudnia egy fiatal karmesternek, de mit kell megtanulnia ahhoz, hogy néhány próba alatt valóban képes legyen formálni egy zenekar játékát?
2: Természetesen vannak fiatalok is, de jön a kurzusra gyakorló rutinos karmester is. Tehát igazából ők nem itt tanulnak meg vezényelni, nem tőlem tanulnak meg 5 nap alatt. Igazából ez egy speciális tréning azoknak, akik a pályán vannak, szeretnének új impulzust kapni. Ugye egy külső szem mindig hozzá tud adni olyan szempontrendszert, amit az ember magában nem lát. erre mindenkinek szüksége van, szerintem nem csak karmestereknek, de karmestereknek meg kiemelten, mert nagyon kevés visszajelzést kapunk. Az, hogy egy karmesternek valaki konkrét tanácsot tudjon adni, az nagyon ritka. Mert a zenekari zenészektől érzi az ember, hogy valami jó vagy rossz, de nem fog tudni kézzelfogható instrukciót kapni, ahhoz el kell menni valaki máshoz, aki szeretettel és nagyon nagy odafigyeléssel belelát a munkájába, és esetleg úgy tudja bőkni, vagy olyan tanácsokat ad, vagy olyan kérdéseket tesz fel, amivel fejlődni tud.
1: Ezért is hoztad létre ezt a kurzust, hogy legyen egy kapcsolódási pont, és legyen egy párbeszéd, ami el tud indulni, mert igen, ezt már több interjúban mesélted, hogy a karmester pályán az a nagy veszély, hogy egy idő után senki nem ad őszinte segítő visszajelzést, itt viszont ez megtörténhet?
2: Ez nekem nagyon-nagyon fontos, tehát itt én próbálok mindent mérhetővé tenni. Nem nagyon hiszek abban, hogy a nagymestert leutánozza a kezdő karmester, és akkor majd ő is nagyon ügyes lesz, mert ezek nem szoktak jól elsülni. Tehát igazából abból nem lesz se egyéniség, se valódi magabiztosság, csak gesztusoknak az átvétele. Én azt gondolom, hogy amit mi ezen a kurzuson csinálunk, és mérünk, mert nagyon sokat írunk is egymásról, és visszajelzést adunk. A technikákat, amiket tanulunk, akár kommunikációs technikát, akár vezényési technikát, figyeljük a zenekari próbán, hogy mi történik, és nagyon-nagyon meglepő, mert az ember azt gondolná, hogy ez egy elvontabb dolog, de nem. Le lehet mérni, hogy mi az, ami működik, és beválik, és mi az, aminek semmi értelme. Tulajdonképpen úgy tudnak a kurzus végén hazamenni és gondolkodni a dolgokon, hogy van kézzelfogható tapasztalatuk arról, hogy egy zenekarban mi történik bizonyos mozdulatra, vagy bizonyos instrukcióra, vagy bizonyos viselkedésre, attitűdre.
1: Olyan izgalmas részt venni egy ilyen folyamatban, és nézni, hogy hogyan alakul, és a folyamaton belül mi hogyan működik, és van-e az a pillanat, amikor már nem csak azt figyeled, hogy valaki mondjuk pontosan vezényele, hanem azt is, hogy valóban kapcsolatba kerül-e a zenekarral. És ez hogyan figyelhető meg, vagy ez megfigyelhető-e?
2: Nagyon-nagyon pontosan megfigyelhető, és nem, hogy van-e olyan pont, amikor már ezt figyelem, hanem a kezdetektől ez áll a fókuszomban, mert tulajdonképpen amellett, hogy nagyon sokat etüdözünk, tehát álcavagy gyakorlatokat végzünk, ritmus gyakorlatokat csinálunk, azok tulajdonképpen nem azonnali eredményt hoznak, azzal csak egy tréninget csinálok, amivel felkínálok egy módszert, hogy tulajdonképpen, ha szeretné, akkor ő egész évben tudja csinálni, és akkor majd ügyesebb lesz egyszer csak. De az nem abban a 6 napban hoz eredményt. Amire ráfókuszálok, az a zenekarral való kapcsolat, az egyből lehet látni. Uh-huh. Tehát azt minden résztvevő érzés és vissza is jelzik, hogy egészen más érzése volt a zenekarral való munkában, és a zenészek figyelme is teljesen kézzelfoghatóan megváltozik. Tehát ezt mindenki látja, aki ott van.
1: A mesterkurzus az most ugye augusztus 22-e és 27-e között kerül megrendezésre, és passzív résztvevőként még be lehet kapcsolódni a kurzusba, és nagyon izgalmas egyébként a kurzus repertoárjának a sokfélesége, hiszen Mozarttól és Verditől Bartókon és Kodályon át Ravelig sokféle zenei világ jelenik meg. Miért?
2: Erre minden kurzuson törekszem, eddigi kurzusaimon is teljesen vegyes volt a műsor, tehát itt nem egyfajta zenei világot tanítok, hogy ez nem egy barokk kurzus, vagy egy romantikus, vagy egy 20. századi. Igazából az, amit kitűztem célul, hogy ebben az egy hétben átadok, ott a művek, azok az alapanyagok, hogy tudjunk dolgozni, tehát nem stiláris dolgokban fogunk elveszni. Az nekem nagyon fontos, hogy mindig legyenek magyar darabok, mert hozzám nagyon közel áll, nagyon szeretek vele foglalkozni, jól értem, anyanyelvem, tehát azt gondolom, hogy egy külföldi számára az mindig vonzerű, hogyha egy magyar nemzetiségű tanártól tanulhatnak magyar darabot, illetve azt gondolom, hogy Mozartot jól vezényelni, hát nem tudom, hogy lehet megtanítani, de például minden versenyen van, és minden felvételin van, tehát egyáltalán nem megkerülhető, hogy bécsi klasszikussal foglalkozzon az ember, hogy ez hogy kell, hiszen abban az időben sokszor még nem is vezényeltek. Ami persze egy kicsit túlzás, de azért lássuk be, hogy egy ott hamar a zenekar nagyjából egyedül is eljátsza, tehát ott meg pont azt kell megtanulni, hogy ott miért áll ott a karmester, vagy ott mi a feladat. Tehát egészen más dolgokat tanulunk meg egy módszertanítánnyal, mint mondjuk a Muszolszkijé a Kopárhegyen műben.
1: Szerinted mi árulja el leggyorsabban egy karmesterről, hogy valóban érti-e az adott mű stílusát, vagy üzenetét?
2: Én azt gondolom, hogyha érthető az a zene, ami a keze alatt megszólal, akkor a karmester maga érti. Ezt most úgy értem, hogyha közönség lennék, tehát hogyha csak ott ülnék a koncerten és hallgatnám. Ha nem értem, akkor ott nagy részt a karmester a nyudas. Mert ez egy vizuális műfaj is, tehát vannak a hangok, ami a fülünkön bemegy, de nem mindenki olyan szerencsés, hogy megkapta hozzá azt a tudást, műveltséget, hogy elemezni tudja, hogy éppen mi szól, hogy értelmezni tudjon minden hangot. Óriási segítség a karmesternek a jelenléte, az, ahogyan beint egy dallamot, mert akkor a közönség figyelme rögtön oda megy, azzal tudja, mivel a szemével is követi a koncertet, ezért rögtön azt is látja, hogy hova kéne figyelnie. Vagy egy-egy csúcspont előkészítését sokkal jobban érzékel a karmester mozdulatai által, mint hogyha csak mondjuk lemezen hallgatná a darabot. A karmesternek itt a drámai érzéke az szerintem kardinális kérdés. És hát az nem megy értelmezés nélkül, mert hogyha valaki csak, hát és itt jön az, hogyha egy mestert utánozva tanul vezényelni, vagy túl sokat vezényel a YouTube előtt, akkor ugye az adott művel megtalálja azokat a mozdulatokat, ami oda pont illik, mert látta valakitől, de hogyha nincs elég rutinja az analízisben, akkor soha nem lesz saját gondolata, és nem találja azokat a folyamatokat, amit most éppen neki kellene felismernie.
1: Tehát a Nemzetközi Karmesteri Mesterkurzus az most augusztus 22-e és 27-e között zajlik, és passzív hallgatóként még be lehet kapcsolódni, és hát minden mesterkurzusnak a végén, vagy hát nem tudom mindegyiknek-e, de ennek biztos, hogy lesz egy záró koncert, amely augusztus 27-én lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban, és itt ugye a Duna Szimfonikus Zenekar élére állhatnak a résztvevők, és itt mutathatják be, hogy mit is tanultak. A végeredményt látják itt már a záró koncerten a közönség, miközben

0: támogatom. Tehát, hogyha már valaki bekerült, akkor képes rá, hogy elvezényeljen egy művet a koncerten. És ezt megváltoztattam, ezt a gyakorlatot, úgyhogy már tavaly is úgy volt, és idén is úgy, hogy aki a kurzusra bekerült, biztosan vezényelni fog a koncerten, és ezért vannak könnyű darabok is, és nehéz darabok is, mert azt kell látni, hogy koncert az nem ugyanaz, mint a próba. Zenetörténetből is látjuk, hogy vannak hihetetlenül erős, karizmatikus egyéniségek, akik fantasztikus koncerteket tudnak vezényelni, tehát erős drámai érzékkel rendelkeznek, és lenyűgözik a közönséget, ugyanakkor nem jól próbálnak, név nélkül mondom természetesen, de lehet tudni. És fordítva is igaz, hogy vannak olyan zenekarvezetők, vagy mondjuk, hogy karmester, de nem mindenki tanulta ezt a szakmát, mondjuk azt a zenekarvezető, aki rettenetesen jó fülű, nagyon-nagyon jól próbál, nagyon igényes, de nem jól mutat a koncerten. Tehát olyan, mintha csak learatná azt, amit betanított. Tehát gyakorlatilag profin be van tanítva a zenekar, és akkor ő azt szeretné visszakapni a koncerten, amit az előző héten próbált. És ezért tartom fontosnak, hogy legyen meg mind a kettő. Gyakorlatilag a próba folyamat alatt nem feltétlen egy művészt látunk, hanem egy pedagógust, egy pszichológust, egy csoportnak a vezetőjét, és a koncerten egy művészt kell lássunk. Tehát ott abban a pillanatban alkotni kell, ott varázslatnak kell történnie, az én nézetem szerint. Tehát én nem szeretem, hogy ott már nincs meg a plusz, ezért van, hogy mindenki zenél a koncerten, tehát ott azért van egy plusz elvárásom, hogy akkor ott még történjen valami meglepetés, amire esetleg még én sem számítottam a próbák alapján.
1: Na, ezt megláthatják, hogyha ellátogatnak augusztus 27-én majd a Gödöllői Királyi Kastélyban, hiszen itt lesz a záró koncert. És egyébként minden más információt pedig az ilonameskó.com oldalon megtalálnak, hogyha szeretnének még tájékozódni erről. Egyébként honnan és hányan jelentkeztek?
0: Idén 9 résztvevő lesz a kurzuson. 8 helyet hirdettem meg, de van 2 magyar, aki megosztotta a helyet, és nagyon nagy szeretettel fogadom őket is, hiszen tanítványaim voltak mind a ketten. Az eddigi kurzusaimon most már úgy néz ki, hogy majdnem 60 résztvevő volt, és ennek a nagy része Európából érkezett. Voltak résztvevőim Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, a Távol-Keletről és a Közel-Keletről is, úgyhogy igazán színes csapat szokott összejönni. Ebben az évben az Egyesült Államokból, Venezuelából, Svájcból és az Egyesült Királyságból érkeznek a résztvevők a magyarokon kívül. Az is számít, amikor összeválogatom a csapatot, hogy milyen emberek fognak egymással időt tölteni, mert azt vettem észre, hogy ők együtt is tudnak maradni. Tehát például az első 4 kurzusomon volt olyan, aki mind a 4 kurzuson ott volt. És ilyen repetázókból volt 4-5 hallgatóm. Tehát látom, hogy ők azért úgy együtt is szeretnek lenni, meg tartják is a kapcsolatot. Tehát ezt nyilván így a Facebookon látom, hogy jóban vannak, kialakult egy kapcsolat. Szóval nekem ez nagyon fontos. De hát ez az egyéb pedagógiai téren is, tehát a zeneszerző növendékeimnél is mindig megpróbálok egy olyan csapatot kovácsolni, hogy aki az osztályomban van, azok tényleg segítsék egymást, meg összetartsanak, és hogyha bármikor segítségre van szükségük, akkor merjék felemelni a telefont.
1: Tehát augusztus 27-én lesz a záró koncert, a Nemzetközi Karmesteri Mesterkurzus pedig 22-e és 27-e között zajlik, ahova passzív hallgatóként még lehet jelentkezni, és ha kíváncsiak arra, hogy milyen műveket írsz, amelyeket megszólaltatnak mások, az pedig az ilonameskó.com oldalon a koncertek fül alatt megtalálják. Én pedig nagyon szépen köszönöm ismét, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Dobszai Meskó Ilonát, Erkel Ferenc díjas zeneszerzőt és karmestert hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek, információk érkeznek, de természetesen a következő órában is várom Önöket. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. Mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsina szerepéről mesél. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét is. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysóly és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a 40. mesterségek ünnepéről, Szutréli Katalin énekművész szoprán pedig a Haydneum Eszterháza Fesztivál nyitó előadásáról, Haydn Orlando Palladino című operájáról és Álcsina szerepéről mesél. És a második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, ahol többek között arról lesz szó, hogy megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottság, illetve új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül a 40. mesterségek ünnepéről lesz szó, hiszen augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A jubileumi rendezvény középpontjában a fazekosság áll, a rendezvény díszvendége pedig az Amerikai Egyesült Államok. A vendégem pedig Igyártó Gabriel lesz, népművelő, közművelődési művészetszervezési szakember, a Népművészeti Egyesület Szövetségének ügyvezető igazgatója, a fesztivál igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, kulturális menedzsert, közművelődési művészet szervezési szakembert, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatóját és a Mesterségek Ünnepe Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm a nézőket, és örömmel állok rendelkezésre.
1: Augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. A jubileumi rendezvény középpontjában a fazekasság áll, a rendezvény díszvendége pedig az Amerikai Egyesült Államok elöljáróban. Csak ennyit, és most jöjjenek a kérdések, ami alapján pedig a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent megtudhatnak. 40. alkalommal rendezik meg a Mesterségek ünnepét, és azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy nagyon komoly kulturális teljesítmény. De ön szerint mi változott a legtöbbet a fesztiválon az elmúlt 4 évtizedben, és mi az, amihez mindvégig ragaszkodtak?
2: 40 év, igen, ez hosszú idő, és az alapító koncepcióját a mai napig tiszteletben tartjuk. A cél az volt, hogy kézműves közösségek bemutatkozzanak, és megmutassák mesterségbeli tudásukat. 40 évvel ez volt az alapító célja, hogy így működjön ez a rendezvény. Az akkori elnök Péterfi László, Kossuth Díjas szobrászművész, most már meg Makovec Imre voltak azok, akik az ötlet gazdái, meg az egész fesztivál koncepciójának a kidolgozói, és kezdetektől fogva egy civil szervezet állt az egész Mesterségek ünnepe mögött, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, azóta is gazdája a fesztiválnak, viszont minden évben nagy kihívás a fesztivál anyagi hátterét biztosítani, hiszen a mesterek támogatottan vannak jelen, és erre egész évben készülnek, hogy méltó módon tudják bemutatni mesterségüket látvány helyekben interaktív módon. Ez az alapkoncepció, ez megmaradt. 40 évvel ezelőtt 18 szervezete volt a NESZ-nek, és ők mutatkoztak be először 1987-ben a Tóth Árpád sétányon. Ez akkor nagyon népszerű volt, nagyon sokan voltak, és hát olyan hagyományos elemeket is behoztak, mint az aratófelvonulás, a kenyéráldás, tehát akkor az egész rendezvény egy picit ilyen ellenzéki tettnek számított. Hát az elmúlt években nagyon sok program ellenmel bővült, hiszen hát változtak a körülmények, meg alkalmazkodnunk kellett mi is a változásokhoz, mások lettek az emberek igényei. Így például mindig behoztunk a fókuszba egy mesterséget, vagy vendégországot hívtunk, és akkor a vendégországok mindig annyira megszerették ezt a fesztivált, hogy utána mindig visszajárók lettek, úgyhogy ettől most már egy nemzetközi része is van a fesztiválnak, hiszen idén is több mint 12 ország 140 művésze lesz jelen. Tehát, hogy megmaradt az alapkoncepció, de hát persze alkalmazkodtunk a változásokhoz, és szeretnénk egy olyan fesztivált kínálni a közönségnek, ami interaktív és élményszerűen tudjuk bemutatni ezeket a hagyományőrző mesterségeket.
1: Az idei kiemelt mesterség ugye a fazekasság, és a kérdés az szerintem adja magát, hogy miért éppen erre a mesterségre esett a választás a jubileumi évben, és mit tud megmutatni a fazekasság a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájából.
2: Mindig egy kis harc van a tagság körében, hogy melyik mesterség kerüljön a fókuszban, de az elmúlt 40 év alatt csak egyszer volt fő téma a fazekasság. Úgyhogy a fazekasok már évekkel ezelőtt jelezték, hogy ők szeretnének a fókuszban lenni ezzel a mesterséggel, és azt gondolom meg is érdemlik, meg jó választás volt a jubileumi évben ezt a mesterséget választani, hiszen a Kárpát-medence rendkívül gazdag és sokszínű hagyománnyal rendelkezik a fazekasság szempontjából. Nagyon híres fazekas központok vannak, mint a Mezőturuk, Hódmezővásárhely, Debrecen, Gömör, Korond, Nádudvar, tehát nagyon-nagyon sok változatos fazekas tárgyal, és hát agyagból edény formálni, ez az egyik legősibb emberi tevékenység, és hát mégis, ha megnézzük ugye ezeket a különböző fazekas központokat a Kárpát-medencében, hihetetlen formák és díszítések, színek és gyönyörű tárgyakat találunk, és főleg használati tárgyakat. esztergomi rondellában lesz a fazekas programok helyszíne, ez a Hadtörténeti Múzeumnak a oldalában található, és hát a fesztiválon több mint 30 fazekas lesz jelen, és egy-egy tárgynak az elkészítési folyamatát fogják bemutatni, és a különböző fazekas központok legszebb darabjaiból egy szabadtéri kiállítást is rendezünk. Továbbá látható lesz egy szabadtéri fotókiállítás, és Kása Bélának az erdélyi fazekasokról van egy gyönyörű sorozata, azt fogjuk bemutatni. És hát az amerikai vendégekkel is érkezik 5 kerámikus, és már nagyon sok közös programot szerveznek, hogy együtt dolgoznak majd, és együtt tartanak bemutatókat, és a fazekasok területén, tehát a fazekas mesterség bemutató helyszínén a gyerekeknek is sok-sok érdekes programmal készülünk.
1: A mesterségekünnepe.hu oldalon egyébként megtalálnak minden pontos információt, és igen, ez azért is jó a mesterségek ünnepén, aminek ugye az egyik legfontosabb sajátossága is, hogy itt nem vitrínek mögött találkoznak a népművészettel a látogatók, hanem láthatják a mestereket munkaközben, sőt maguk is kipróbálhatják a technikákat, és említette az idei díszvendéget is, az Egyesült Államokat. Honnan érkeznek, illetve milyen különlegesség érkezik?
2: Nagyon várjuk az Amerikából érkező díszvendégeket, hiszen egy ilyen találkozás egymás hagyományainak megismeréséről, kapcsolatépítésről, egymástól való tanulásról szól. 18 iparművész érkezik, ebből 5 kerámikus, faműves, könyvkötő, és jön egy indián csoport, akik színpadi programokkal is készülnek, viszont a csoport tagjai maguk is kézművesek, tehát Utah államból érkeznek, és nagyon sok ilyen hagyományőrző mesterséget mutatnak be, amit ők évszázadok óta művelnek, bőrművesek, gyöngyfűzők, textilesek is érkeznek, tehát lesz színpadi programjuk, de amikor nem lépnek fel, akkor kézműves bemutatókat tartanak, és lesznek közös programok a magyar fazekasokkal is.
1: Illetve ugye idén a világ számos pontjáról érkeznek még mesterek, Japánból, Dél-Koreából, Közép-Ázsiából és más országokból, és talán ezek a technikák sokszor, ha elsőre így rá gondolunk, azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon távoliak a magyar népű kézművességtől. Mégis azt gondolom, hogy azért vannak közös pontok, de mik azok, ami összeköti ezeket a különböző kultúrákat?
2: Igen, nagyon különleges mesterségek bemutatására kerül sor a külföldiek részéről. Idén is vendégünk lesz Kirgizisztánból egy csoport, az elecsek felrakásának, ez egy fejdísz, ami a kirgiz viselethez tartozik, és ennek lesz színpadi bemutatója, de a pavilonjuknál is mesélnek erről. Ez tavaly került fel az UNESCO reprezentatív listára. Ez egy 7 méter hosszú textil, amit különleges módon tekernek fel a nők fejére. A japánok is nagyon különleges mesterségeket hoznak. A monozukuri, ami a japán kézműves és alkotói szellemnek egy kifejezése, de ezen belül a bambuszfonást, a sashiko, hagyományos japán tüzőhímzés mutatják be, a mizuhikit, az ami a papírzsinór művészete. A Dél-Koreából is érkeznek vendégeink, akik az épületfestészetet, a koreai gyöngyházberakásos lakművészetet mutatják be, tehát nagyon különleges mesterségeket. Hogy mi a közös, hát így első ránézésre nagyon különbözőek, de hát ha megnézzük a kézműves tárgyakat, akkor mindegyikben ott van a kéz munkája, az anyag tisztelete, a természetes anyagok használata, és nagyon fontos a közösség szerepe és a tudás átadása. Hát ezért ilyen különleges a mesterségek ünnepe, mert itt olyan sokféle nemzetnek a hagyományaiba tudunk betekinteni, amíg nem is beszéljük a egymás nyelvét, mégis nagyon-nagyon a mesterek egymás közt nagyon megértik a kézművesség nyelvén egymást.
1: A mesterségek ünnepe ugye természetesen nem csak a kézművességről szól, hiszen ahogy már említette, egy gazdag színpadi program, népzene, néptánc, valamint ugye a családokat és a gyerekeket megszólító interaktív foglalkozások is várják a látogatókat. Van-e olyan, amelyet szívesen kiemelne, de közben nézzenek meg minden információt a mesterségekünnepe.hu oldalon?
2: Igen, hát aki elhatározza, hogy ellátogat a mesterségek ünnepére, érdemes egy kicsit több időt szánni rá, hiszen egy óra alatt képtelenség végigjárni a mesterségek ünnepét, mert azért itt egy kicsit lelassul az idő, meg lehet állni egy-egy műhelynél, beszélgetni a mesterekkel, kipróbálni egy kicsit a mesterség mögé tekinteni. Idén persze a fazekasok vannak a fókuszban, de hát nagyon-nagyon sokféle mesterséget ki lehet próbálni, így a szövés, hímzés, bőrművesség, kovácsolás, nemezelés, és hát különleges mesterségek is vannak, lehet paticsfalat készíteni, vagy ki lehet próbálni a taplász mesterséget, vagy pitykegomb készítés, tehát nagyon sok különleges érdekesség várja a közönséget. Ez egy családi fesztivál, tehát azért itt nagyon a gyerekeknek próbálunk nagyon sok élményt nyújtani. Lesznek színpadi programok, így a Folktrend, ami egy nagyon-nagyon népszerű divat show, amit mindig egy pályázat kiírása előz meg, és a pályázat részvevő nyerteseknek a ruháit mutatja be a Fitos Dezső Társulat, tényleg egy igazi táncszínházi produkció keretében. Továbbá a Magyar Szerb Kulturális Évadnak tisztelegve egy három generációs együttesnek a koncertje lesz, nevezetesen a Vujicsics, a Söndörkő és a Vigadnak lesz egy közös nagy esti koncertje, vagy említhetném a Mazsimó, Gipszimó katalán rumbára épülő zenét játszó formációt, ez a Romengo zenekar vezeti a Rostás Mihály Mazsi alapította 2021-ben, az is egy izgalmas zenei produkció. Említhetném a 30 éves Bokros együttes, és a 70 éves Borbély Mihály a vendégük. Az is egy izgalmas produkció lesz, a Fitos Dezső Társulatnak pedig 20-án este a Transzilvánia Express című táncszínházi produkcióját lehet megtekinteni. Az amerikai delegációval érkezik egy amerikai bluegrass stílus játszó zenekar. Ez egy San Francisco-i jövő térségében elterjedt zenei stílus, különböző stílusok ötvözete, az is naponta megtekinthető, minden nap fellépnek, és az indián csoportnak is lesznek szántos színpadi bemutatói, de visszatérve a gyerekekre, a Savanyú Leves Bástyán, a Tóth Árpád sétányon lesz a Hagyományok Háza színpada, és az csak a gyerekprogramok reggeltől estig, koncertek, együttalkotás, régi hagyományos játékok kipróbálása, táncház, és lesz még a Világszárnya Mesemondó Szövetség jurtája, ahol egész nap élő mesemondással várják a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy aki eljön, mindenki talál olyan elfoglaltságot, ami élményt nyújt és jól szórakozhat.
1: Mesterségekünnepe.hu. Magyarország ugye 20 éve csatlakozott az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezményhez, és a jubileumi mesterségek ünnepe külön hangsúlyozott súlyt kapnak az UNESCO listánkon szereplő magyar hagyományok. Mit jelent az, hogy egy hagyomány nem csak tovább él egy közösségben, hanem nemzetközileg is elismert örökségé válik?
2: Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség egyezmény, ez egy nagyon fontos egyezmény, és itt olyan hagyományok kerülnek fel erre a listára, amelyek közösségben élnek tovább a mai napig, tehát nem egy elmúlt vagy már kihalt mesterség kerül fel, hanem amit még a mai napig művelnek, és az a legfontosabb, hogy közösségben. Hát 20 év alatt nemzetközi listára Magyarországról felkerült a busójárás, a matyóörökség, a kékfestés, a táncház, tavaly a csárdás, tehát ez nagyon fontos, mert egy egész világ figyelem fókuszál ezekre a közösségekre, vagy hagyományokra, és ez nagyon fontos Magyarország megítélése, imázsa szempontjából is, és van a nemzeti listára. A nemzeti listára többek között felkerült a Sárközi népművészete, Mezőtúri fazekasság, Hövei csipke, Tojásirály, Szegedi papucs, tehát nagyon sok olyan érdekes mesterség és közösség. Mesterségek ünnepén, mint a reprezentatív listán rajta lévő közösségekkel, mint a nemzeti listán lévő közösségekkel, ami a kézművességet illeti, találkozni lehet. és hát a mesterségek ünnepe és szövetségünknek a tevékenysége is fent van a nemzeti listán, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Erre rendkívül büszkék vagyunk, tehát ez szerintem fontos, mert ez az egész közösségeknek, mesterségeknek egy olyan rangot ad és elismerést, ami nagyon fontos számunkra.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. A témánk tehát az volt, hogy augusztus 20-a és 23-a között immár 40. alkalommal rendezi meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. Látogassanak el minél többen, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit, akit érdekel ez a kultúra.
1: Az elmúlt percekben Igyártó Gabriellát hallhatták, kulturális menedzsert, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatóját, a Mesterségek ünnepe fesztivál igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Több évszázados ős nyomtatványokat és kódexeket őriz a megújult veszprémi kis szeminárium. Egy csaknem 230 éves feliratot rejtő falfülke tanúskodik a veszprémi várnegyed kis szemináriumának gazdag múltjáról. A szakemberek az elfalazott fülke alapján jöttek rá arra, hogy a kis szeminárium egyik helyisége az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején egy kifejezetten gazdagon festett kápolna lehetett, a falfülke pedig az oltár része volt, amelyet később befalasztak. Az épület a 19.-20. században többször funkciót váltott. 1950-ig a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kis szeminárium, a következő évtizedekben pedig világi középiskola, megyei pedagógiai intézet, irodaház és múzeum raktár is működött benne. Az elmúlt években megújított késő barokk épület hamarosan a Veszprém Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új otthona lesz, ahol díszes kódexek, középkori oklevelek, ős nyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak majd helyet. És megalakult Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő bizottsága. A Nemzeti Filmintézet a Filmreform 2026-tal együttműködve filmes szakembereket kért fel az Oscar nevezésről döntő testületbe, és biztosítja számukra, hogy megtekinthessék a filmeket, amelyeket az Amerikai Film Akadémia kiírásának megfelelnek. Az Oscar díjra nevező bizottság tagjai: Erdély Mátyás, operatőr, Gazdag Gyula, forgatókönyvíró, rendező, Gelencsér Gábor, filmtörténész, kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztiváligazgató a fiatal filmesek képviseletében. A hivatalos magyar Oscar nevezést szeptember elején hozza nyilvánosságra a Nemzeti Filmintézet. És maradunk a filmeknél, Tar Béla emlékprogramot indít a Szarajevói Filmfesztivál. Augusztus 14-e és 21-e között megrendezésre kerülő filmes seregszemlén elindított Tar Béla Szarajevóban elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rendező egykori tanítványainak munkáin keresztül mutassa be a mester szellemi és művészi örökségét. A program a rendező által 2013 és 17 között működtetett nemzetközi filmes műhely a Film Factory egykori hallgatóinak alkotásaira épít. Minden évben más-más évfolyam fiatal rendezőinek munkáit állítják a középpontba, kirajzolva látásmódjuk fejlődését az szarajevói képzés befejezése óta. És a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége nagydíjra jelölték a Csendes Barát című filmet. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége számos fesztiválon díjazza a versenyszekció filmjeit, ennek köszönhetően nyerte az Enyedi Ildikó rendezte Csendes Barát, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díjat a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. szeptemberében. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad. Ezt nem egy-egy fesztivál alkotásaiból, hanem az év filmterméséből választja ki. A magyar-német-francia kóprodukció olyan alkotásokkal verseng az elismerésért, mint a hatszoros Oscar-díjas Egyik csata a másik után az Oscar jelölt The Voice of Hind Rajab, az Aranypálma díjas Fjord és az egyszeres Oscar-díjas és további 7 kategóriában jelölt angol Hamlet. A díjátadó a 74. San Sebastiani Filmfesztivál szeptember 18-ai megnyitóján lesz majd. A díjra a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége tagja a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló, új lemezzel jelentkezik a Szent Efrém szeptemberben. Szeptemberben jelenik meg a Szent Efrém új albuma, az Égre kiáltó, amely paradigmaváltást jelent a nemzetközileg is elismert vokális együttes történetében. A formáció tagjai most először kizárólag saját szerzeményeikkel állnak a közönség elé. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata. A dalok a jelen emberének kérdéseiből, kétségeiből és tapasztalataiból indulnak ki. A darabok a mindennapjaink és világunk kevésbé szívterítő alaphangulatát tükrözik, ugyanakkor az Égre kiáltásban a kétségek mellett a remény hangja is visszacsengenek. Az album 2020 2026. szeptember 4-én jelenik meg minden ismert streaming szolgáltató felületén. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért erre a hétre, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Szutréli Katalin énekművész szoprán lesz a vendégem. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában és működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Palladino. A fesztivál nyitó estjén Szutréli Katalin Álcsina szerepét énekli. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Szutréli Katalin, énekművész szoprent. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm önt és a hallgatókat is, és én köszönöm a lehetőséget.
1: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Haydeneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában is működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, a kamarazenét pedig Somlai Petra, Schubert, illetve a Gringolc Quartet Haydn esztje képviseli, és ismét lesz tematikus síta Bősze Ádámmal. A fesztivál nyitó előadásáról fogunk beszélgetni, hisz ebben ön is szerepel, és álcsénát formálja meg. Ez egy koncertszerű előadás lesz, és Haydnnek 1782-ben íródott művéről van szó, de egy picit segítsünk a hallgatóknak, akik nem annyira járatosak ebben, mit érdemes tudni erről az operáról, illetve miért különleges a mostani előadás.
2: Ugye Haydn rengeteg művet komponált, kamarazenétől át ugye a híres szimfóniákon keresztül az operákig, és az álcséna szerepet, amelyet az Orlando Palladino című operában fogok énekelni, nagyon nagy boldogság, hogy megformálhatom. Uh-huh. Ez a mű, ez az Orlando Palladino 1782. december 6-án hangzott el Eszterházán, valószínűleg az Operaházban, Fényes Miklós herceg névnapján. Az eredete a szövegnek az Ariosto Orlando című eposzából származik, és Nunziato Porta írt egy szövegkönyvet ebből, amelyből született már egy opera, Haydnt megelőzően, egy Pietro Guglielmi nevű zeneszerző tollából, amelyet én nem ismerek, nem is tudom igazságszerű, hogy felmaradt-e, de valószínűleg az történt, hogy miután Fényes Miklós herceg az orosz nagyhercegi pár várta Eszterházára, és erre az alkalomra kérte fel Haydnt, hogy írjon egy új operát. Eredetileg lehet, hogy ezt a Guglielmi darabot mutatták volna be, de miután valószínűleg nem volt annyira érdekes muzsika, ezért kérte, ahogy tudjuk, Fényes Miklós Haydn, hogy írjon egy új operát. Uh-huh. És az orosz nagyhercegi pár nem érkezett meg Eszterházára, viszont Fényes Miklós névnapján bemutatták a darabot, és ami talán érdekes nekem mindenképpen, hogy ugye ez volt talán a legnagyobb sikert megélt operája Haydnnak, és amikor 1882-ben bemutatták, akkor 13 előadás volt, következő évben még 7, és pillanatokon belül elvitték Németország számos városába, és 1792-ben már Pesten is bemutatták. Számomra ez olyan megható, hogy ugye, hogy ilyen érdeklődés volt, és hogy az emberek hallgatták, figyelték a muzsikáját Haydnnak. Ugye az előzmények Eszterházán és a jelenkori Haydn operáknak az előzménye, hogy a 2021-ben megalakult Haydneum, ugye most júliusban volt 5 éves, 22 nyara óta rendez rendszeresen hétvégi koncerteket Eszterházán, és 23 őszén rendezte meg először a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a fesztivál, amelynek most ugye a negyedik fesztiválja lesz augusztus végétől, tulajdonképpen Strém Kálmán koncertszervező által 1998-ban útjára indított Haydn Eszterházán Fesztivált próbálta folytatni, illetve a küldetését. Az operák azok úgy jöttek, hogy amikor az első Haydneum által szervezett Eszterháza Fesztivál indult 2023 őszén, annak a nyitó koncertje az napra pontosan 250. évfordulója volt Mária Terézia 1773-as Eszterházi látogatásának.
1: Igen.
2: És ugye akkor az Aki hülken poruljárt mutatták be, amelyben a legenda szerint Mária Terézia is énekelt egy szerepet, és ez idő óta lett egy kis tradíció, hogy minden Eszterháza Fesztivált egy operával indít Vasvegyi György, ugye az én uram, és az is tradíció, hogy az utolsó koncertet mindig valaki más karmester vezényli, az Orfeo zenekar működik közre, de hogy más karmester is bemutatkozik.
1: Így van, de egyébként a Haydneumnak a weboldalán minden pontos információt megtalálnak, de szerintem beszélgessünk még egy picit erről a darabról. Ugye a produkció historikus előadói gyakorlatban szólal meg, ahogyan is mondta Vasegyi György vezényletével és az Orfeu zenekarral. Énekesként mit jelent önnek a historikus megközelítés? Inkább szabadságot ad, vagy bizonyos értelemben nagyobb fegyelmet kíván?
2: Tulajdonképpen egyiket sem gondolnám. Én ugye a tradicionális zenei nevelésben nőttem föl, a Zeneakadémián diplomáztam, és tulajdonképpen a historikus előadásmóddal Gyurin keresztül találkoztam. És ott ismertem meg ezt az egész hozzáállást, azt kell mondanom, hogy ugye egyrészt ott vannak a historikus hangszerek, amelyek azért nagyon fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk leszokítom a billentyűs hangszerekre, bár én nagyon szeretem a Bösendorfert és a Steinwayt is, de mondjuk, hogyha egy fortepiánóval éneklek egy Brahms dalt, egy olyan fortepiánóval, vagy egy Schubert dalt, vagy Schumann, bármit, ugye, amikhez már a Haydnnak vannak hangszerei, egymintán ez egy más hangszer, és más a hangszíne, más a billentése, más a dinamikai skálája, más a dinamikai színezete a hangzásnak. Teljesen más hangszíneket hoz ki belőlem énekesként, mint egy, egyszerűsítsük le, fekete zongora. Hát, tulajdonképpen másfajta lehetőségeim vannak. Én színesebbnek érzem, hogyha egy fortepiánóval adhatok elő Schubert dalokat. És tulajdonképpen nekem az igazi, mondjuk egy megvilágosodás volt, ami feketén-fehéren ezt megértette velem, és most ez csak a hangszerek része, aztán mindjárt beszélek az előadásmódról, hogy van egy, például a Meine Liebe ist Grün, egy Brahms dal, amelynek nagyon erős és sűrű a zongora kísérete. Tulajdonképpen nem szeretem a kíséret szót, ezt ugye sokan mondják, és amikor az ember azt mondjuk egy Bösendorfra vagy egy Steinway zongora mellett énekli, akkor az túlzás, hogy erőlködnöm kell, de inkább a zongoristának kell figyelni, hogy ne legyen túl hangos az énekes mellett. Na most, amikor ezt egy olyan zongorával énekeltem, amelyik Brahms korabeli, akkor az egész helyére került. Akkor a zongoristának nem kellett figyelni, hogy ne legyen hangos, nekem nem kellett figyelnem, hogy úristen, jól szól-e ott a hangom, mert a maga természetes közegében szólalt meg egyszerűen fizikailag a hangzás a zongora és az énekes részéről is. Tehát ez az egyik része. Más lehetőségeket ad nekem fizikailag a hangképzésre, hogyha historikus hangszerekkel énekelek. A másik része az ugye az olvasata a zenének, az eredeti kottának a visszakeresése, a kéziratnak a megvizsgálása, hogy a zeneszerző ott mit, hogyan

0: mellett ezen a koncertszelő előadáson.
1: A retorika az rendkívül fontos. Szerintem akármilyen szöveget énekel az ember, ugye mindig a szövegre írta a zeneszerző a dalt vagy az operát. Lehet egy szövegkönyv nívósabb, vagy pedig kevésbé színvonalasabb, de mindig a szövegből indulunk ki. Tehát szerintem az énekes az mindig színész. És most nem is a gesztikulációra, vagy pedig a megjelenésre gondolok, hanem egyszerűen az értelmi megformálásával a szerepnek. Most persze hát egy olyan fokú zseni volt, hogy ő bármiből jót tud.
0: Igen, jót, igen.
1: És ez az opera, ez ami olyan tűzijáték lehetőséget ad az énekeseknek. Tehát ugye Cyril Dubois lesz, Orlando Herceg, a csodálatos francia lirai tenor, Hone Martinez, egy nagyon fiatal és nagyon sikeres hölgy lesz Angelika, Egyesi Zoltán, régi kedves kollégám lesz Medoro, Angelikának a szerelme. Ugye Zolival őrület, de 30 éve dolgozunk együtt, még Szegeden, a Konziban szerveztük együtt az első koncertünket, egy Schubert baleste. Tehát nagyon régóta találkozik időről időre ugye a pályafutásunk, és nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Licona Pasquale, Varga Tóth Attila lesz, aki Franciaországban jelenleg egy rendkívül tehetséges fiatal tenorista, fantasztikus muzikális, megőrül az éneklésért, ugye aminélkül nem lehet ezt a szakmát csinálni, mert különben az ember nem tud megküzdeni a számtalan nehézséggel. Eurilla, Ella Marshall Smith, aki évek óta visszatérő vendége Gyurinak a különböző előadásokon, egy szintén nagyon tehetséges lírai szopránénekesnő. Rodo Monte Caronte Szélpár Szilveszter lesz, akivel szintén öröm lesz együtt muzsikálni, és Álcsina leszek én. Gyurinak is, és nekem is még tőle függetlenül korábbról veszőparipánk az, hogy az ember mindig kiadja a szöveget. Hogyha van mód kivetíteni, az csodálatos. Eszterházán ugye erre nincsen mód, mert nyilván a kastélyban, az apró teremben ez nem megoldható. Mindig kiszoktunk adni szövegkönyvet kinyomtatva. És nagyon vicces a szöveg, tehát én nagyon jót szórakoztam magam, amikor végigmentem a szövegkönyvön, és ugye azzal kezdi az ember a tanulást, hogy a szöveget végignézés. Bár én beszélek elég jól olaszul, de hát ugye mindig vannak olyan szavak, amelyeket az ember nem ért. Úgyhogy én magammal jót kacaráztam a különböző vicces jeleneteken. Ugye van egy nagyon kedves komikusszál, eleve az operát úgy jelzi, hogy dráma eroi komiko, tehát heroi komikus dráma. Az egész egy vígjáték, Archie-nak kicsit keveri a szálakat, én időnként kövé változtatom a főszereplőt, Orlandót, aztán utána visszaváltoztatom. Az egésznek a lényege a történetnek, hogy Orlando, aki egy keresztény lovag, és tulajdonképpen a lovagi történetet is kifigurázza a szövegkönyv. Tehát Orlando szerelmével üldözi Angelikát, aki hát Kátály királynője, aki menekül előle, és Angelika Medoróba szerelmes, és akkor egy komikus szál is, illetve a szerelmesek menekülnek, harc van, kart kikart, tehát hogy lesz esemény, tehát mondom, szórakoztató lesz a szövegkönyvet követni, de ezzel együtt olyan csodálatos a muzsika, hogy tulajdonképpen szerintem, hogyha valaki nem olvassa, akkor is szórakoztató lesz, mert ugye a zenében benne van minden, és annyira kiváló énekesek lesznek tényleg, hát Cyril Dubois, csodálatos muzsikus és énekes, tehát hogy az embert mindig leveszi a lábáról, hogyha egy pár hangot is hallok tőle, mindig óriási élmény. Szerintem így is úgy is élmény lehet, mert olyan minőségű a zene, és hát remélem, hogy szép előadásban lesz része azoknak, akik ellátogatnak Eszterházára augusztus 28-án, pénteken este 19 órakor a kastélyban.
0: Így van, ezzel kezdődik a 4. Haydeneum Eszterháza Fesztivál, és egészen szeptember 5-ig tart. A legkülönlegesebb fesztivál hazai és világsztárokkal, opera, kamarazene, zenekariest és Bősz Ádám elmaradhatatlan kastély sétálja Haydn és az Eszterházi hercegek egykori otthonában. Én pedig kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon a koncert.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk, aki arra jár.
0: Az elmúlt percekben Szutréli Katalin, énekművész, szoprent hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 15-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a beszélgetések pedig a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. 3 arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Erzsébet híd Budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A körülbelül 460 méter magasan fekvő fennsík a legnagyobb magyar 1860-ban bekövetkezett halála után nyerte el a mai nevét. Ennek emlékéül egy kis Széchenyi halmot is emeltek, amely nem azonos a most látható Széchenyi kilátóval. A Széchenyi hegy Budapest megalakulása, azaz 1873 után egyre népszerűbb lett a gazdagabbak körében. Számos villa épült a környéken. Az övezet máig is őrzi akkori jellegét. 1890-ben átadták a budapesti fogaskerekű vasút új, Schwab-hegytől meghosszabbított szakaszát, ezáltal jóval könnyebben megközelíthetővé vált a terület.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Több magyar településen, így a fővárosban is bevett szokás, hogy az egybokorban lévő utcáknak azonos tematika alapján adnak nevet. Így aztán a 13. kerületben a József Attila tér környékén helyezkedik el az esküvőköz, tőle északabbra pedig a nővér, rokon, sógor, násznagy, menyasszony, koma, pajtás, cimbora, fivér, szomszéd és kedves utca. De van itt gyermek és babatér is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet.